0: és a különböző egyházi szervezetek között. Bár már két hete ment férhez Taylor Swift, az 1000 fős esküvőről még mindig újabb és újabb részletek derülnek ki. Most egy ismert sportkommentátor beszélt a mennyező kulisszatitkairól. Elárulta, a vendégeknek tilos volt telefont használniuk, így sem fotók, sem feljegyzések nem készülhettek az eseményen. Hozzátette, az énekesnő kreativitása az ünneplés minden pontján érződött, és Taylor Swift ugyanolyan precizitással és látványossággal szervezte meg a nagynapot, mint a stadion turnéit.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

Becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Nem felel meg a valóságnak az, amit Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból. Így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolajpiacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből. El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóci Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Súlyos anyagi és belső strukturális válsággal küzd Magyarország legnagyobb karitatív szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez az ügyvezető igazgató Válasz Online-nak adott interjújából derült ki, amelyet az Index szemlézett. A szervezet élére februárban megválasztotta Hisz Miklós arról beszélt, a felzárkózó települések program túl gyors kiterjesztése csapdába csalta a szeretetszolgálatot. A kialakult helyzet miatt jelenleg belső átvilágítások, létszámleépítések és kényszerű profiltisztítás intézkedések zajlanak. Tahisz Miklós hozzátette, a Máltai Szeretetszolgálat nem ragaszkodik a korábbi monopol helyzetéhez a felzárkóztatásban. Úgy véli, eljött az ideje annak, hogy a feladatokat és a felelősséget igazságosan újraosszák az állam, a civilek és a különböző egyházi szervezetek között. Bár már két

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
2: Nem felel meg a valóságnak az, amit Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból, így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolajpiacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből. El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóc Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Súlyos anyagi és belső strukturális válsággal küzd Magyarország legnagyobb karitatív szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez az ügyvezető igazgató Válasz Online-nak adott interjújából derült ki, amelyet az Index szemlézett. A szervezet élére februárban megválasztotta Hisz Miklós, arról beszélt, a felzárkózó települések program túl gyors kiterjesztése csapdába csalta a szeretetszolgálatot. A kialakult helyzet miatt jelenleg belső átvilágítások, létszámleépítések és kényszerű profiltisztítás intézkedések zajlanak. Tahisz Miklós hozzátette, a Máltai Szeretetszolgálat nem ragaszkodik a korábbi monopol helyzetéhez a felzárkóztatásban. Úgy véli, eljött az ideje annak, hogy a feladatokat és a felelősséget igazságosan újraosszák az állam, a civilek és a különböző egyházi szervezetek között. Bár már 2 hete ment férhez Taylor Swift, az 1000 fős esküvőről még mindig újabb és újabb részletek derülnek ki. Most egy ismert sportkommentátor beszélt a megnyező kulisszatitkairól. Elárulta, a vendégeknek tilos volt telefont használniuk, így sem fotók, sem feljegyzések nem készülhettek az eseményen. Hozzátette, az énekesnő kreativitása az ünneplés minden pontján érződött, és Taylor Swift ugyanolyan precizitással és látványossággal szervezte meg a nagy

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 16-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Örömmel fogadta a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, hogy a napokban arról beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Gajdos László közölte, a minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a kérdés kezelése, a biológiai módszerre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban Batki László, a civil szervezet elnöke rádiónk reggeli műsorában elmondta, egyesületük már régóta azon dolgozik a Dunakanyar térségében, hogy különféle edukációs programokkal minél több lakossal megismertesse a biológiai védekezés fontosságát és gyakorlati elemeit. Hozzátette, ebben az országos szinten is előjárnak, így a tervek között szerepel, hogy az eddigi tapasztalataikat és az oktatási anyagokat továbbítják a minisztériumnak. Batki Lászlót, a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület elnökét hallják.
2: Valahol már vártuk, meg számítottunk rá, mert ami idáig volt, az nem volt fenntartható már sokáig, úgyhogy egyrészt nagyon örültünk neki, mert a környezetnek is egy nagy fellélegzés lesz, meg mi is befejezhetjük ezt a gerilla harcot, amit itt idáig vívtunk, úgymond a katasztrófa védelemmel, mert itt helyben iszonyat erőforrást emésztett fel nekünk, hogy a lakosságot, meg az egyesület munkatársai vagy önkénteseit koordináljuk, hogy itt legtöbb település lefújja, vagy lemondja, vagy csökkentse a kémiai gyérítés útvonalát. Szóval hetente kellett ellenőriznünk, hogy írnak-e ide ki gyérítést, aztán itt a helyi településekkel egyeztetni, hogy mondják le, ha nem akarják lemondani, akkor miért nem, és akkor a lakosságot mozgósítani, hogy nyilvánítsanak véleményt, szóval, hogy itt ilyen kicsit ilyen gerilla harcot folytattunk. Úgyhogy ez a része nagyon jó, hogy ez így megszűnik, vagy lejön rólunk.
0: Komoly mentőakcióra volt szükség vasárnap délután Mátra-Almás közelében, miután egy kiránduló megsérült egy erdei ösvényen, és a nehéz terep miatt önerőből már nem tudta folytatni útját, számolt be az esetről a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A riasztás után a Bátony terenyei és a Pásztói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akikhez csatlakoztak az Észak-Mátra speciális mentő és önkéntes tűzoltó egyesület tagja is. Az egységeknek a sérültet egy nehezen megközelíthető sziklás szakaszról kellett biztonságba juttatniuk. A túrázót hordagyra fektették, majd óvatosan lehozták a meredek lejtőről. A szállítás ezután terepjáróval folytatódott a legközelebbi műútig, ahol már a mentőszolgálat munkatársai várták a sérültet. A Mátra népszerű kirándulóhely, ugyanakkor a hegyvidéki utak fokozott körültekintést igényelnek. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy mindig a terepnek megfelelő felszereléssel induljanak útnak, és baleset esetén azonnal kérjenek segítséget. Az elmúlt napokban a nógrádi rendőrök több alkalommal intézkedtek kábítószerterjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. A rétsági egyenruhások szátokon állítottak meg egy autót, melynek utasterében és a sofőrnél összesen csak nem 37 gram porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kálói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások, egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A Bátony terenyei egyenruhások közvetlenül

0: Hozzátették, ezek teljesítése törvényben előírt szigorú határidős kötelezettség, ezért sok esetben megelőzik a többi hivatali teendőt. Ennek következtében viszont egyes lakossági ügyek, például a kártyuk javítása, a közvilágítási hibák elhárítása vagy más városüzemeltetési feladatok a szokásosnál lassabban realizálódhatnak. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt útzárra kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár 1000-szer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. Már csak holnapig jelentkezhetnek az U14-es, U16-os és U18-as tornákra azok a kézilabda csapatok, amelyek szeretnének részt venni a 26. strand kézilabda bajnokság Salgótarjáni kvalifikációs hétvégéjén. A július 24-én kezdődő válogató egyben az európai strand kézilabda sorozat, vagyis az EBT torna része is lesz.
1: Időjárás.
0: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
2: És most csak magyarok.
3: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
3: Nagyot szól.

érzik, vérző szívi fiúnak. Volti nekem jó kenyerem, szerte foszló reményem. Elhagyott az

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 16-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Örömmel fogadta a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, hogy a napokban arról beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Gajdos László közölte, a minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a kérdés kezelése, a biológiai módszerre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban Batki László, a civil szervezet elnöke rádiónk reggeli műsorában elmondta, egyesületük már régóta azon dolgozik a Dunakanyar térségében, hogy különféle edukációs programokkal minél több lakossal megismertesse a biológiai védekezés fontosságát és gyakorlati elemeit. Hozzátette, ebben az országos szinten is előjárnak, így a tervek között szerepel, hogy az eddigi tapasztalataikat és az oktatási anyagokat továbbítják a minisztériumnak. Batki Lászlót, a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület elnökét hallják.
2: Valahol már vártuk, meg számítottunk rá, mert ami idáig volt, az nem volt fenntartható már sokáig. Úgyhogy egyrészt nagyon örültünk neki, mert a környezetnek is egy nagy fellélegzés lesz, meg mi is befejezhetjük ezt a gerilla harcot, amit itt idáig vívtunk, úgymond a katasztrófa védelemmel, mert itt helyben iszonyat erőforrást emésztett fel nekünk, hogy a lakosságot, meg az egyesület munkatársait, vagy önkénteseit koordináljuk, hogy itt legtöbb település lefújja, vagy lemondja, vagy csökkentse a kémiai gyérítés útvonalát, szóval hetente kellett ellenőriznünk, hogy írnak-e ide ki gyérítést, aztán itt a helyi településekkel egyeztetni, hogy mondják le, ha nem akarják lemondani, akkor miért nem, és akkor a lakosságot mozgósítani, hogy nyilvánítsanak véleményt, szóval, hogy itt ilyen kicsit ilyen gerilla harcot folytattunk. Úgyhogy ez a része nagyon jó, hogy ez így megszűnik, vagy lejön rólunk.
0: Komoly mentőakcióra volt szükség vasárnap délután Mátra-Almás közelében, miután egy kiránduló megsérült egy erdei ösvényen, és a nehéz terep miatt önerőből már nem tudta folytatni útját, számolt be az esetről a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A riasztás után a Bátony terenyei és a pásztói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akikhez csatlakoztak az Észak-Mátra speciális mentő és önkéntes tűzoltó egyesület tagja is. Az egységeknek a sérültet egy nehezen megközelíthető sziklás szakaszról kellett biztonságba juttatniuk. A túrázót hordagyra fektették, majd óvatosan lehozták a meredek lejtőről. A szállítás ezután terepjáróval folytatódott a legközelebbi műútig, ahol már a mentőszolgálat munkatársai várták a sérültet. A Mátra népszerű kirándulóhely, ugyanakkor a hegyvidéki utak fokozott körültekintést igényelnek. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy mindig a terepnek megfelelő felszereléssel induljanak útnak, és baleset esetén azonnal kérjenek segítséget. Az elmúlt napokban a nógrádi rendőrök több alkalommal intézkedtek kábítószerterjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. A rétsági egyenruhások szátokon állítottak meg egy autót, melynek utasterében és a sofőrnél összesen csak nem 37 gram porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kálói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások, egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A Bátony terenyei egyenruhások közvetlenül a kapitányság mellett egy autójában bódultan alvó férfira bukkantak. A 21 éves Mátra verebélyi fiatal kocsijában, egy zacskóban 23 g kristályos anyagot találtak, amelyen a gyors teszt azonnal kimutatta a kábítószer.

0: Kiállítása vagy más városüzemeltetési feladatok a szokásosnál lassabban realizálódhatnak. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár 1000-szer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. Már csak holnapig jelentkezhetnek az U14-es, U16-os és U18-as tornákra azok a kézilabda csapatok, amelyek szeretnének részt venni a 26. strand kézilabda bajnokság Salgótarjáni kvalifikációs hétvégéjén. A július 24-én kezdődő válogató egyben az európai strand kézilabda sorozat, vagyis az EBT torna része is lesz.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
2: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, jó reggelt!
5: Hello!
6: Szia fiúk, jó reggelt hallgatók!
4: Elmúlt 6 óra héttel, úgyhogy nekiveselkedünk a mai csütörtöki napnak is. Örülünk, hogy mindenki itt van. Aki már melóban van, annak pacsi. Aki még most ébred, annak szintén pacsi. Aki meg még alszik, annak meg semmi, mert úgyse halmi.
6: Annak az meg aludjon, álmodjon.
5: Az nem örülne egy pacsinak, az szinte biztos.
4: Az biztos, hogy nem. Na, drága, elkezdjük itt 2026. július 16-án. Örülünk, hogy itt vagytok, és sok mindenre fogunk ma foglalkozni, úgyhogy bele is csapunk, de előtte gondoljunk
5: a átveszem tőled születés. A névnaposokat. Mindjárt rádöbbensz. Átveszem a névnaposokat.
4: Jó.
5: Tehát nem lehet, hogy mindig csak Nórika szaporítsa a szót. Én is elmondom, főleg, ha kevesen vannak. Boldog névnapot kívánunk! Walter, Mária, Carmen és ki az ott? Euszták.
4: Csak hogy a hallgatók is értsék, hogy ez belső poén, és én sem tudom, hogy ezt miért vetted át.
6: Mert előzékeny volt.
5: Igen, figyelmes
6: Isten
5: vagyok.
6: Isten értessen minden.
5: Én mindenki. Szeretek, én nem mindig tudok virágot szagajtani és hozni, vagy venni valami illatszert. Van úgy, hogy csak simán átveszem a névnaposokat valakitől.
4: Valaki tudja, hogy mi kapcsolódik egy Eusztákhoz Nórinak és a Nóri Eusztákhoz, írjátok meg nekünk, jó? Jöhetnek egyébként a Viber üzenetek is. 0-30-566-22-62 esetleg... Igen, nagyjából
6: itt vagyunk,
4: ennyi.
6: Itt vagyunk.
5: Hogyne, persze, hallgatjuk. Jó, mondjuk is.
4: A világ legszigorúbb strandszabályairól fogunk beszélgetni, és ebben benneteket foglak majd. Így van. Kérdezni azért Norbi, az afrikai tengerpartokért nagyon sok strandon járt már, és látott már sok mindent.
5: Annyi szabály van a fejemben,
4: és se tudom kérdezni.
6: Látom.
4: Beszélgetünk majd.
5: Én már nem tudok feltűnteni fürdeni sem.
4: Mindenhol már Ibizátok ezzel minden játszott, úgyhogy itt a fürdődési szabályokat majd, hogy mire emlékszel, milyen volt a strand.
6: Itt ez a kérdés, hogy mire emlékszik, ugye?
4: Egyáltalán.
5: Úgy bármire emlékszik.
4: Ez fontos téma lesz, úgyhogy erről beszélgetünk egyrészt. Másrészt pedig Golyán Krisztián vendégünk majd, a Mixed Kálmán Műhelység Központ igazgató nője, mert hogy hamarosan Palóc búcsú, ugye Szent Anna nap, és ehhez kapcsolódóan keresik Palócország szépét, úgyhogy erről is fogunk majd beszélgetni a Krisztivel 8 óra után. Úgyhogy így állunk össze, meg a megaslágerek is jönnek, úgyhogy hadd szóljon.

0: Metallikázunk egy kicsi, gyerekek.
1: De jó.
0: Pont így Norvi kapcsán is, mert hogy kerestem, ugye csütörtökön mindig magyar, az, ami itt a rovatban van, de egyszerűen, tehát én olyan zenészekről, meg együttesekről...
2: Elfogyott a magyar zene.
0: Nem fog, tehát hogy engem nem fog Csepregéváról beszélni, meg nem tudom, mikről lesz, értitek.
3: Ez volt az alternatíva.
0: Igen, úgyhogy találtam, mindig Bertáti kreatív szerkesztő is vagyok, mert hogy ugye 2019. július 16-a, amikor a Metallica a Worldwire turnéval elérkezik Finnországba, és egy rekordot döntő koncertet adott, mert az ország lakosságnak közel 1%-a vett részt rajta.
3: Ups.
0: Ami rekordnak számít.
2: A lakosság 1%-a. Az jelen esetben rengeteg, igen.
0: A Kantola rendezvényparkban a koncerten 55 ezer ember volt, és ugye ez ugye Finnország teljes több mint 5,5 lakosságának jó pár százaléka volt.
3: Igen, picike Finnország lakosság
0: szempontjából. Legalábbis ezt írták, hogy 5,5. Hát ott azért a fjordokon meg ott a ízében nem sokan laknak, gondolom.
3: Nem annyira jó.
0: Na és akkor ebből kiindulva aztán azért még a magyarországi, a pesti koncertről még beszélgessünk egy picit, mert tényleg engem érdekel, mint Norbi, milyen benyomások voltak a koncert kapcsán. Nekem azt mondták sokan, hogy alig hallottak maguk körül magyar szót, tehát hogy szlovén, cseh, bolgár, német, nem is tudom még, olyan nyelvek voltak, hogy gyakorlatilag itt szerintem lehet, hogy nem volt meg az 1%, hogyha a magyar lakosságot veszük alapul. Úgyhogy beszélgetünk erről, hogy neked mik a tapasztalat, milyen volt maga a koncert, belehallgattunk a Whiskey-t, a Jarba, mert azt imádjuk. Ugye egyébként egy Thin Lizzy nótáról van szó, tehát ugye ez nem a Metallica, mert ezt feldolgozták, igen, ezt a dal.
3: Akkor is.
0: De nagyon jól meg lett csinálva.

0: le vannak dörrödve a gitárok, mert szerintem biztos, hogy egy hanggal lejjebb van húzva az egész. Nekem van egy olyan érzésem.
1: Igen. Egyébként.
0: Na, úgyhogy te azt érezted valóban, hogy csak külföldi van körülötted?
1: Hát igen, már csak azért is, mert mondjuk jó, a mi sorunkban jobb oldalt ott ültek magyarok, viszont előttünk már nem, fölöttünk nem. És amikor a koncertről eljöttünk, akkor lett a legérdekesebb, amikor vonultunk kifelé, elmentünk a metró felé, akkor volt nagyon-nagyon durva, hogy például mindjárt a stadion melletti első parkolási lehetőségnél egymásba csattanva tulajdonképpen ott sorakoztak a szlovák, szlovén buszok, amiket te felsoroltál végét, elképesztő mennyiségű embert, és nekem az a fixa ideám különben tényleg, hogy ez a két koncert, ez egy ilyen közép-európai gyűjtő
0: abszolút
1: koncert kellett legyen. Magyarokból nem fért volna meg 100 000 ember oda.
0: Erre vagyok kíváncsi, hogy esetleg van-e ilyen kutatás vagy stat, tudod, hogy így mondjuk egy ilyen metodol koncerten, hány magyar vett benne részt?
1: Nem hiszem. Hát, dehogy, de úgy vissza lehet.
2: Hát, hogy ki, hogy rendelte.
1: Hát, a jegyirodásból,
0: mert ilyenekről egyébként ilyeneket nem szoktál találni, hogy a Ricky Martin koncerten mennyi volt bent.
1: Ott nagyon sok volt a magyar.
0: Mennyi volt a magyar például.
1: Ott nagyon sok volt a magyar.
0: A Metallica-n mennyi volt a magyar.
1: Sokkal kevesebb.
0: Tehát ott mondjuk 18-ban 1%.
2: Szélesebb körben rajongott.
1: Érdekesebb, persze, nyilván.
0: Igen.
1: Meg is töltött két puskást.
2: Azt sajnáltam, csak hogy én nem voltam ott. Ti meg igen.
1: Megtöltött két puskást, igen. Klau volt a legszerencsésebb, mind a kettőt végigülte.
2: Igen,
1: végig
2: hát
1: ülte.
2: Az meg nem is kommentelem.
1: Nem láttam még ilyet.
0: Ez jó lehet. Én is voltam két Metallica-n, úgyhogy
1: tudom.
2: Metallica. És egyébként a Saint Angert játsszák valahol. Nekem például az egyik kedvenc.
0: Na nem mondott komolyan. Igen,
2: annyira imádom.
0: Azt a Billy Bergő angolt.
2: Annyira. Mert egyszerűen az egy ilyen...
1: Meg tudták csinálni egyébként, hogy két külön tényleg elváló szentlistát csináltak. Elképesztő egyébként, hogy ez hogy volt. Tök jó szó.
0: Jó, van. Ez egyébként erre kíváncsi lennék majd. Talán kellett egy ilyen értékesítős céggel beszélni, hogy milyen...
1: Muszáj, hogy legyen egy ilyen, hiszen szerintem pont ez alapján tudnak meghirdetni ide, akár nagyobb sztárok, hogy jönnek-e.
0: És akkor valamennyi magyar jön, de akkor nyilván
1: mire kalkulálunk?
0: Töltik a lengyelek, mert tele lesz meg.
1: Pontosan így van.
0: Na mindegy. Tessék ma Metallicát hallgatni.

0: Mi történt július 16-án? Ez itt a kérdés, és hát meg is válaszoljuk ezt. Bár amivel kezdünk, azt Norbi meg fogja cáfolni, mert hát ő tudja, hogy ez nem igaz, mert hogy most, ma, 1969-ben elindul az Apollo 11 a Holdra.
1: Elindul, az rendben van, de nem ért el soha. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ő nem volt a...
0: Tehát nem volt Holdra szállás.
1: Nem volt Holdra szállás.
0: Ezt mindig Norbi ez mindig szkeptikus. Ezt mondja.
1: Nem volt Holdra szállás, hát gondoljátok végig, hát most nem tudnak oda elékezni. Hogy tudtak volna 69-ben erős hátszéllel, vagy mi volt?
2: Én mondjuk rajongok ezekért az Apollókért, meg az űrhajós doksi filmekért.
1: Nekem is tetszik.
2: Rengeteget megnéztem, imádom. Nagyon jó.
1: És neked mi a véleményed a Holdra szállásról?
2: Egyértelmű, igen.
1: Na dehogy is, Nóri.
2: Én abszolút hiszem.
1: És az nem zavar téged, hogy azóta ezt nem tudják különösebben megugorni?
2: Ne, én nem tudom, én ezekben sokkal felettesebben látom.
1: Vagyis.
2: Én inkább azt mondom, hogy nem biztos, hogy mindenről tudunk.
0: Vagy nem biztos, hogy igen, tehát, hogy iszonyat pénzek. Lehet, hogy megvan a stratégia döntés arra, hogy akkor most fölküldtek, nem tudom én, X embert a Holdra, és mondta kezdve most akkor, jó, ez megvan, kipipálva, hidegháború, mi vagyunk a kemények, stb. Aztán most akkor most...
1: És 57 év óta nem különösebben foglalkozunk ezzel.
0: Mert most jött el az idő, tehát gyakorlatilag fölforra a bolygó, minden bajunk van, az emberiség meg fog dögleni.
2: Még nem voltunk annyira rákényszerítve, igen, hogy át kell költözni.
0: Gyakorlatilag itt ez a halál lesz, mindenki fog pusztulni a csába, tehát most már muszáj népi kolonizáció, stb. Tehát indulni kell vissza, és ezt meg kell így lépni.
1: Igen, nem volt hozzászállás, ez kapkodás.
2: Én pedig adom, én is azt gondolom. Kapkodás. Sőt, emlékszem, hogy apának a nagypapája mondta azt, igen, még, jaj, fiam, te mindent elhiszel, hogy ezt itt vették föl, na, hogy a...
0: De ez meg a zászló, meg nem tudom, igen, hogy lúgó gondot, meg...
2: Nem, én hiszem, abszolút.
0: Én is adom. Ez az, Nóri.
2: Így van,
0: ez az.
2: Vagyunk.
0: Csumi, na. Okay,
1: kettő egyre vesztetetek.
0: Kettőre. Nézzük a nógrádot.
1: Furcsa matek, de ez van.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 1994. július közepi a Nógrád, kedves hallgatók, mégpedig egy szűrnapról van szó, benne arról van szó, hogy 25 éves a Horváth Endre Galéria. Norbi, mikor voltál utoljára Baross-Magyarmaton kiállításon?
1: Hát a sajátomat szoktam, tehát igaziból otthon tudod, a műgyűjteményén azokat állít.
0: Nem vagy ilyen kiállításokra járogató, mi?
1: Nem.
0: Nagyiben teszel rá a Hegre ebben is, a Jánosira is, Baross-Magyarmaton,
1: ezt így nem állítom.
0: Szerbtemplomra is.
1: Ezt így nem állítom, nem teszek rá. A legutóbb kiállításon egy nagyon-nagyon híres helyi szobrászművész kiállításán voltam. Úgy hívják, hogy Stancsik Dodó bácsi. Az övé voltam. Azt hiszem, hogy az a szerb templomban volt.
2: Volt így.
1: És másra már nem volt érkezésem, mert vagy nem gyarmatom volt, vagy nekem is dolgom volt, vagy én is kiállítottam valahol, nem tudom pontosan. De lényeg az, hogy egyéb más tekintetben engem nem lehet hadrafogni sajnos kiállítások. Nem én vagyok a legjobb alany kiállítás szempontból.
0: Arról szól a cikk, hogy a Horváth Endre Galéria ez évben ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját, az ipari parti városban lakók szerencsés helyzetben vannak, jegyzi meg a szerző. Hogy jelenleg három állandó kiállítóhely is szolgálja a képzőművészet iránt érdeklődőket, ahogy én is mondtam, hogy a Képtár, a Szerb templom és a Horváth Endre Galéria, és ugye Zolyánsz, de hogy is, ugye vagyok, Csemnyőszki Zoli, Csucsu bácsi volt az, aki adott egy interjút.
2: Maira.
0: Igen, és ugye most már Zolyánszki Zsolt, és ugye vele van egy interjú, hogy hát gyakorlatilag mikor és hol kezdődött ugye a galéria történet, és ugye arról szól a cikk, hogy Zoli bácsi mondja, hogy 69. júliusában nyílt meg a régi ülődési háza, mostani zenéskolának az épületébe Farkas András és Réti Zoltán közös tárlata. Ez volt a kiindulási pont. Nekem a munkából adódóan én sokra szoktam járni. Tehát az Anyanszkos volt, ez mindig küldi nekünk a meghívókat, és a Képtártól kezdve most a legutóbb a nyári tárlatot forgattuk. A Szerb templomba is szinte mindig megyünk, tehát hogy ha én nem tudok ott lenni, mint szerkesztő kollega, operatőr biztos, hogy ott van, és én szeretem ezeket, már rájöttem arra. Tehát, hogy...
1: Nóri, te hogy állsz?
2: Korom előre haladtával egyre inkább. Tehát ugye ennek nekem helyből anyukám, apukám a mai napig ők, ami
0: hát Dodó meg Kati mama szoktak igen. jönni, tehát hogy mindenhol megjelennek mindig. Sok helyen mondom.
2: És én is, tehát hogy nyilván annyiszor nem, mint ők, de nekem például a Panni is kicsi lány szokott énekelni, vagy szokták őt egy-egy ilyen
0: megnyitóra
2: hívni, hogy énekeljen, tehát így ennél fogva is. Meg azt tudom, igen, hogy a képtárban is tök jó, tehát hogy akár a karácsony témakörében is, tehát hogy ilyen különleges
0: dolgok vannak. Igen.
2: Illetve itt, hogy olvastad, csak arra hadd kapcsoljak vissza a Farkas Bandi bácsi anyának. Nem egy, nem két Farkas Bandi bácsi festménye van, mert ő tanította rajzra.
0: Wow.
2: És hogy ilyen... Igen.
0: De jó összekapcsolódások. Tök jó. Nagyon jó. Látszik, hogy pici város Balassagyarban. Igen.
2: Hát igen. A Csemnicki Zoli meg Csemnicki
0: hát
2: Zoli.
0: Hát ő meg el, így. Igen,
2: az a kép jut eszébe mindenkinek róla.
0: Igen. Na, jó van. És ugye jövőre meg 40 éves lesz, vagy 40. évfordulóját ünnepli a nyári tárlat, ami szintén ugye a galériához kötető, úgyhogy majd jövőre is lesz mit ünnepelni. Na, menjünk a zenékkel tovább.

0: Max Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
9: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
10: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
11: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
10: Horizontablak.hu.
12: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
13: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
12: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
13: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
14: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. Nyekiautóház.hu.
15: Tessék, CH Klíma.
16: CH Klíma.
15: Igen, CH Klíma.
16: CH Klíma.
17: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
18: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henry, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Contactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
4: Christopher Nolan filmje.
3: Mondd el, mire emlékszel.
5: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
1: Odüsszeia a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 7 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Örömmel fogadta a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, hogy a napokban arról beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Gajdos László közölte, a minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a kérdés kezelése, a biológiai módszerre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban Batki László, a civil szervezet elnöke rádiónk reggeli műsorában elmondta, egyesületük már régóta azon dolgozik a Dunakanyar térségében, hogy különféle edukációs programokkal minél több lakossal megismertesse a biológiai védekezés fontosságát és gyakorlati elemeit. Hozzátette, ebben az országos szinten is előjárnak, így a tervek között szerepel, hogy az eddigi tapasztalataikat és az oktatási anyagokat továbbítják a minisztériumnak. Az elmúlt napokban a nógrádi rendőrök több alkalommal intézkedtek kábítószerterjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. A rétsági egyenruhások Szátokon állítottak meg egy autót, melynek utasterében és a sofőrnél összesen csak nem 37 gram porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kálói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások. Egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A bátonyterenyei egyenruhások közvetlenül a kapitányság mellett egy autójában bódultan alvó férfira bukkantak. A 21 éves Mátra verebélyi fiatal kocsijában, egy zacskóban 23 g kristályos anyagot találtak, amelyen a gyors teszt azonnal kimutatta a kábítószert. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár ezerszer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. Nem felel meg a valóságnak az, amit Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból, így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolajpiacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből.
8: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Kul 2014 hűtéstechnikai Kft.
8: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
11: Időjárás.
7: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
10: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: nyekiautóház.hu.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
11: Otis.hu.
13: Közlekedés.
7: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony-Terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a

És strandolni fogunk, ugye itt a nyár, ti ilyen beachelő strandolósok vagytok. Én annyira nem, de éppen ezért kíváncsi vagyok a beachelő strandoló szokásaitokra, mert hogy összehasonlítjuk majd a ti szokásaitokat azokkal a szabályokkal, amelyek a világ strandjain vannak, és nagyon fura szabályok vannak, amiket be kellene tartanotok, hogyha ott lennétek, úgyhogy ezzel folytatjuk majd mindjárt.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és akkor a strandolási szokásokról fogunk beszélgetni, kedves hallgatók, mert ott találtunk egy érdekes cikket, amely azt sorolja fel, hogy hát hány olyan strand van a világon, és erről lesz majd szó a megaslágerek után, amelyek, hát azt lehet mondani, hogy eléggé komoly szabályrendszert állítanak a strandolók elé, és hát nem akármit lehet megtenni ezeken a strandokon. Erről fogunk majd beszélgetni, de őt azért kíváncsi vagyok arra, hogy ti azért jobban vagytok strandolósak, mint én, ugye ezt mondtuk az előbb is.
1: Egy kicsivel, vagy nagyon,
0: így van, de hogy milyen jártatok már, nem tudom én, tényleg a Seychelles-től kezdve Afrika partjain keresztül, nem tudom én, Ibizáig, mindenhol, hogy milyen, vagy Norbi, igen, hogy milyen benyomás, vagy milyen szabályok voltak, amiket akár beketett, voltak-e egyáltalán, Norbi?
2: Én esküszöm, tényleg volt szerencsém jönni-menni erre-arra, de hogy nagyon a szabályokkal nem találkoztam, az egészen bizonyos.
0: Biztos?
2: Biztos, hogy nem. Tehát én nem láttam semmi olyasmit, amit úgy támasztottak volna ott a nyaralókkal szemben, amire akár felhívták volna figyelmet, vagy ilyen felkiáltójeles lett volna, vagy piros, vagy ezt nem szabad, nagy Isten, valakire úgy rá is égetik, hogy figyelj, most ezt már csinál. Én még ilyet nem láttam, igen. Se öltözködésbe.
0: Se fotózás, semmi, vagy nem. Az, hogy ott tartózkodás
2: nem,
0: vagy.
2: Nem, ez nagyon érdekes, mert ugye öltözködés lenne a legizgalmasabb, mert ugye csomó helyen. Azért, mert ugye csomó helyen ugye nyilván vannak az adott országnak olyan vallási előírásai, vagy olyan dolgok, amik akár kiterjedhetnének ilyen helyekre is, de ahol mi megfordultunk, lehet, hogy nem feltétlenül szabad strandok vannak itt szóban, hanem ahol voltunk, ott ezek a dolgok. Vannak mentem. Most egy Maldívra például ott mi nem voltunk, de mondjuk egy Maldívra elvetődnénk, akkor ott azzal találnánk magunkat szembe, hogy ott nulla alkohol, tehát semmit nem viszel, bihetsz be, már semmi ez, már repülőtéren viszik tőled. Az nincsen, de viszont, amikor elmész egy all-inclusive helyre, egy ilyen helyen, ott már ez nem él. Tehát ott ezek mentesek. Ezért gondolom azt, hogy bizonyos szabályok nem mindig mindenhol vannak ugyanolyan erővel érvényesítve.
0: Nyilván nem, de mondjuk arra gondolok, hogy mondjuk ez a fürdőruhás vagy fürdőlepedős törőközős foglalás például, tehát hogy mész ki családos túl reggel?
2: Hát ez magyarosan.
1: Mondjuk mi a bajosak vagyunk.
0: Ne vicceljünk. Na beszéljünk akkor erről. Én erre gondoltam, nem arra. Erre is gondolok, tehát nem arra, hogy te most hogy fotózgatsz meg hasonlók, hanem az, hogy a te szociokultúrából kijövén mondjuk elmész egy Afrika, vagy egy nem tudom milyen hotelbe akarva, és ott mondjuk te fogod, és hogy azzal a magyar virtussal úgy. Te úgy fogsz majd ezért nem tudom, hogy csöröge mondjuk a igen. kezedben a nem tudom én alufóliában még a rántott hús, ami meg tehát értem, valami ilyesmikre gondolok, hogy miben, vagy hogyan viselkedtek te
2: erről
0: strandokon.
2: Erről több információ van.
0: Erről beszélgetünk majd mindjárt, és erre jönnek majd azok a szabályok, amelyek a világ csomó strandján érvényesek.

0: Na, itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szóval, hogyan strandoltok?
1: Igen. Hát úgy,
0: azt mondod, hogy fölkelsz reggel mondjuk Norbi, ott van az azurkék tengelyen, és akkor azt mondod, hogy Klau, Netti, Norbika, menjünk, gyerünk, induljunk el.
1: Nem.
0: Kivonul a család?
1: Nem, ez nem úgy van. Én ettől sokkal megengedő vagyok nyaraláskor, én magamra vállalom a felelősséget. Én, tehát konkrét hely, ott az volt, hogy én fölkeltem 7:30-kor.
0: Igen.
1: Az elég korábban ott.
0: Nyaralás. Tehát nyaráskor fölkezd fél
1: hétkor. Igen, fél hétkor fölkeltem, magamhoz nyalábaltam szép csöndben azokat az eszközöket, amikkel 4 napágyat le lehet foglalni, és azokkal én megindultam le a partra. És akkor ezek úgy működnek, tehát én ezt nem bízom a véletlenre sehol hazában, sehol inkább a Föld nevű bolygón, hogy valaki mi ne ott üljünk, ahol azt mi kiszemeltük még előző alkalommal. És akkor lemegyek, ott lefoglalom ezt a helyet, és mondjuk a legérdekesebb az, hogy arra nincsen semmilyen retorzió egyéb iránt. De mondom, ezek ugye szállodai saját strandok, ahol azért nem lesz az, hogy most mit mondjam, valaki odajön messze, és elhasogatja a cuccaimat, meg eldobálja, félre húzza, vagy ilyesmi.
0: De félted, hogy ezt fogják csinálni?
1: Nem.
0: Nem féltél?
1: Nem csinálják.
0: Ti is ennyire ganélyek
2: voltok? Nem csinálják. Hát ez
1: ganélság egyébként.
0: Hát ne ragolj,
1: Pardon, az az igazság, hogy ott az van. Először nekem is megfordult a fejemben, hogy mi most ez egy abszolút unikum, hungarikum.
0: Aha.
1: Nem, no. Ugyanis aztán később kiderült, például a legutóbbi ilyen alkalommal, hogy nagyon komoly fejmeleti küzdelem zajlik.
2: Igen.
1: Azt látod magad előtt, amikor lehet lemenni az adott területre 2 pici ösvényen, és nem tudom, hogy 2 tizén ilyen favorit eső, és az egyiken már a szemecsarkában látod, hogy a német is pirít piszkosul. Ez nagyon hasonlít a kajakkenú versenyhez, ahol tudod, közvetítik, hogy fejfej mellett van. Egy kicsit előbbre húzott. A másik a szemecsarkából látta, hogy hol tart, de beleerősített, és a magyar ért oda először érje. Na, ilyen volt, úgyhogy, és akkor utána, és addig előző nap, amíg egymás mellett voltunk. Hello! How are you? Onnantól vége. Én kerültem a helyére, onnantól oda se nézett.
0: Toszkán tengerpart, olaszoknál ez bűncselekménynek számít. Tehát, hogyha ilyen ganély paraszt vagy, hogy kimész reggel, és lerakod nézzelet, megbüntetnek 200 euróra.
1: Abszolút. Igen, de ezek, mondom, ezek az...
0: Abszolút.
1: Ezt szabadstrandon nem is tudod megcsinálni.
0: Ha valaki hajnalban leviszi a törőközésben a napernyőt a szabadstrandra, lefoglalja a legjobb helyeket, akkor oldalra eltűnik, akkor ugye ott jönnek az őrök, összegyűjtik, lefoglalják a holmikat,
1: persze.
0: És ugye 200 eurós bírság alatt vannak.
1: Igen.
0: Mert hogy ez a gonoszságot nem sok helyen, de ilyen helyen mondjuk azért nem tűrik.
1: Igen, ez nem is kétséges.
2: Nyilván tegyük hozzá tényleg, hogy oké, parasztság mi is, de hogy ezt szállodán belül csinálod.
1: Tehát igen, csak is.
2: Kis szűkebb paraszt vagy.
1: Hát,
0: de mi a különbség a között, hogy most a szabadstrandon csinálod, a szállodán belül? Most a szállodán belül is kicseszel a szállodai közösséggel, meg kint is.
1: Miért cseszek ki vele?
2: Kellhetnek ők is korán.
1: De most miért cseszek ki vele? Már bocsánatot kérek.
0: Hát mert én most érted fogom, én föl akarok kelni, lemegyek 8-kor, és látom, hogy már le van foglalva, miközben te egyébként még visszamentél aludni. Nekem meg nincsen helyem.
1: Én nem mentem vissza aludni, hanem nekem megkezdődik a napom. Visszamentem reggelizni, meg ilyesmi.
2: Reggelizni, meg egy párkát meginni.
0: Jó, de akkor azt akkor, te érted? Tehát,
1: mindenkinek ugyanannyi ideje van a helyfoglalásra, meg ugyanannyi
0: lehetősége,
1: hogy jó helyem legyen a családomnak.
0: De akkor kicseszel a másikkal. Mert de én meg mondjuk, mint egy másik...
2: Nem,
0: hát te érted, tehát hogy most én meg a másik szobában lakom, vagy másik izében lakom, fölkelek, megregelizek, stb., és megyek le,
1: egyébként
0: miközben te fogod. Először lemész, lefoglalod, utána meg fölmész, reggeliz, meg teszel, veszel.
1: Ez így van. Egyébként azért azt látni kell, hogy ezek a helyek, ahol itt most én ilyen foglalást csinálok, abban még azon a helyen kívül, hát egy picike számú, hasonló a jó hely. Ez most egy olyan hely, amit én valamiért úgy kinéztem magamnak, és úgy gondoltam, hogy nekünk jó lesz, és azt lefoglalom fixeni, és ott vagyok végig az ott tartózkodásom alatt. Tehát ez egy ilyen szokás. Azért az ne gondold, hogy aki ettől a helytől elesik, az utána rosszul jár, mert azon a szakaszon, illetve azon a területen számtalan olyan cucc van.
0: Akkor
1: még,
0: miért teszed
1: ami
0: meg?
1: Zseniális. Mert én melyen mániás hülye vagyok azért, és én megyek oda, és én tudom, hogy ilyen, amikor oda vagyok, egy bázison akarok lenni.
2: Fixen legyen, hova lehet.
0: Jó, mennyire voltatok homokvár építők?
1: Nem voltunk.
0: Nem, tehát a gyerekekkel nem homokoztatok a tengerparton.
2: De gyerekkel nekem volt, de én nem jellemzően. Tehát, hogy
1: nem.
0: Nem, tehát, hogy akkor apa gyere, nem tudom én, mert betemetlek,
1: olyan volt.
0: Hogy akkor csak a fejed látszott ki, vagy le tudom, tehát, de, vagy gyereket így betemetted.
2: Igen, ilyenek
1: voltak. Persze.
0: Ilyenek voltak.
1: Igen. Persze. Nem az szabad
2: az
1: se.
2: Ne üríts, hogy az
0: ültetéssel jár. San Diego-ban, ugye Amerikában vagyunk, az egyik strandon nem lehet 60 cm-nél mélyebb lyukat ásni a homokba.
1: Miért?
0: Jó valaki, tehát megvédi.
2: De miért?
1: Lehet.
0: Ugye a szülők a felelősek, hogy a gyermekek megszegik ezt a szabályt, és tilos bárkit beásni a homokba, mert a parton sétálgatók könnyen belebotulhatnak.
1: Tipik Amerika.
0: Távozás előtt pedig be kell temetni a homokba ásva gödröket, hasonlóan egyébként Floridában. És a másik sztori, ami olyan érdekes, hogy a homokvár építés is egy bizonyos szabályok között van, és azt egyébként le kell bontani, mielőtt elmész.
2: Elképesztő. Bontani? Édes Jézus.
1: A gyerek már sírzók.
0: Még Amerika, ez már New Jersey, hogy a strandon fürdőruha és bikini csak reggel 7 és este 7 óra között engedélyezett. Este 7 után már föl kell öltöznöd.
1: Éjszaka nem lehet bikinibe?
0: Hát este 7 után már úgy... Nem?
2: De mi?
0: Ezen időszakon kívül kötelező normál ruhát hordani, a női látogatóknak még a strandolási órák alatt is felsült kell felvenniük a sétányon, meg más nyilvános helyekkel.
2: Esetleg azt mondjuk azért, hogy nehogy valami inzultus érje őket, vagy hogy kívánok.
1: Előírások ezek inkább?
0: Nem tudom, mert ugye... Nem, mert hogy ránézek a... Szerintem pont az ellenkezője, mert nem, mert hogyha ránézek a cipődre, beperelhetsz Amerikában. Tehát, hogy érted, a logika az akkor így nem jó. Tehát, hogy minek veszem föl, érted, akkor a ruhát, hogy nem azt, hogy védjem magam, mert hogyha csak rád nézek, már beperelhetsz.
1: Biztos van rá valami precedens, az a precedens törvények országa. Biztos, hogy van rá valami, egy adott, mondjuk egy 1870-es szeptemberi esemény, amitől aztán még a mai napig él ez a cuccmurut.
2: Igen. Mint ahogy a macskát se tedd a mikróba. Ugye?
1: Pont egy ugyanilyen. Lehet ezen szerintem lamentálni, de biztos valamilyen profán kis magyarázatra van.
0: A szardinélek a legdurvábbak.
2: Na, mesélj.
0: Mert hogy ugye az van, hogy olyan brutálisan fehér és vakító homok van az északi tenger partjánál, hogy valami hihetetlen, és tilos bármilyen mennyiségű kavicsot, homokot, kagylót elvinni még akkor is, hogyha az egy pici kulcstartónyi üvegcsében van. Ha valaki bebizonyosodik, hogy ezt megcsinálja, akkor 3000 euróig is simán csapathatja, és ugye az van még, hogy ilyentől kezdve utána, amikor kimész a strandról, le kell a lábadat is még törölnöd, hogy még onnan se vidd ki a homokot.
2: Ez őrület.
0: Annyira védik a területet, hogy...
2: Legyen az övéké.
0: Tehát, hogy el ne
2: vidd haza.
0: Igen.
1: Nem is szabad különben sehonnan semmit. Már nagyon régen.
2: Hát ugye azért a magyarok abban is.
1: Hát abban.
2: Szerintem
1: élejárunk. Lehet, hogy a magyarok miért nem szabad egyébként, de se nincs még szerintem egy olyan náció, aki annyi homokot és mindenféle egyéb más...
0: Hazavisz.
2: Cseppkövet.
1: Hozott haza, persze.
2: Tehát biztos.
1: Mi is, első ilyen nagyon távoli útról még nagyon sok évvel ezelőtt mi is nagyon komoly súlyt képviselő pakkot hoztunk haza ezekből a dolgokból. Képes voltam hazahozni, szerintem egy kilónyi homokat? Tengerparti homokat? Na, ez már...
0: Kilónyi?
1: Szerintem igen. Most is megvan. Mit ez hollandozó nagyon régen? Igen, egy ilyen üvegcsébe van, átlátszó üvegcsébe, és benne vannak ilyen kavik, és tudom, hogy ez a partról van homok. Most szerintem leültetni neked egy hónapra ki.
0: Az biztos.
2: De oroszlánok letetnének meg. Nyomok ipolytarnót onnan, hát én gyerekként fix tudom. Tehát, hogy most már le van ugye plexivel védve, meg mindenféle, de hogy én mindig hoztam el onnan a lábnyom.
1: Egy kis szuvenír.
0: Ah, érdekes, egyre több olasz meg spanyol strandnál van az, hogy bár van nyilvános parti zuhanyzó, hogy ugye le tud magad csapatni utána, hogy akkor sót
1: levereted,
0: de hogy nem lehet ugye se szappant, se sampont, se bármit használni.
2: Az nagyon jó.
1: Amúgy azt nem is szoktam látni.
2: Amúgy mondom, hogy a parti zuhanyzót hirtelen úgy értettem, hogy
1: parti zuhanyzó. Aha, ahol többen zuhanyoznak egyszerre.
0: Van olyan strand, ahova nem teheted le a partra homokba a törölközőt.
1: Azt mondjuk nem is értem.
0: A hasonló, mint a Szardiniának kapcsolat, hogy nehogy elvidd a homokot, mert hogy annyira őszik.
1: Ja, a törölközőre tapadj a homok.
0: Igen, tehát ennyire, és egy gyékény, vagy egy ilyen felfújt matrac kell, és arra rakod rá.
1: Trükkös lapás kizárva.
0: Mert nehogy a védett homok szemeket hazavidd.
2: Megőrülök.
0: Tehát ilyenek vannak.
1: Óriások.
0: Azért mondom, hogy ez nem az én világom.
1: Nem, még mindig mondom. Nem kaptál kedvet?
0: Nem,
2: Ádámmal sem. Nem fogunk összeveszni egy homokos tengerparton, vagy ágyfoglaláson.
1: Tehát nem fogsz felborítani a napággyal, amikor előled elfoglalom valahol?
0: Nem, gondolom azért.
2: Csak szórakozásból esetleg nem az én elfoglaltad előle, hanem hogy már akkor érted.
3: Minek foglaltad le?
0: Van még egy-kettő érdekes, hogy mondunk. Nagyon érdekes, hogy például van a tengerpart olyan strand, ahol tilos a fotózás. Tehát, hogyha rajta van más is rajtad kívül, ja, akkor az gyakorlatilag ott is...
2: Mondjuk ez a tanúszodákban.
0: 1000 eurós bírság, hogy nem lehet. Igen, tehát csak te vagy rajta, és hogyha azon kívül ott vagyok én is, akkor ott velem. És akkor megmutat, és...
1: Érdekes.
0: Ennyi. Na jön még egy pár érdekesség mindjárt, az meg a slágerek után.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Örömmel fogadta a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, hogy a napokban arról beszélt az élő környezetért felelős miniszter, véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Gajdos László közölte, a minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a kérdés kezelése, a biológiai módszerre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban Batki László, a civil szervezet elnöke rádiónk reggeli műsorában elmondta, egyesületük már régóta azon dolgozik a Dunakanyar térségében, hogy különféle edukációs programokkal minél több lakossal megismertesse a biológiai védekezés fontosságát és gyakorlati elemeit. Hozzátette, ebben az országos szinten is előjárnak, így a tervek között szerepel, hogy az eddigi tapasztalataikat és az oktatási anyagokat továbbítják a minisztériumnak. Az elmúlt napokban a nógrádi rendőrök több alkalommal intézkedtek kábítószerterjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. A rétsági egyenruhások Szátokon állítottak meg egy autót, melynek utasterében és a sofőrnél összesen csak nem 37 gram porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kálói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások. Egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A bátonyterenyei egyenruhások közvetlenül a kapitányság mellett egy autójában bódultan alvó férfira bukkantak. A 21 éves Mátra Verebélyi fiatal kocsiában egy zacskóban 23 g kristályos anyagot találtak, amelyen a gyors teszt azonnal kimutatta a kábítószert. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár 1000-szer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. Nem felel meg a valóságnak az, amit kapitány István gazdasági és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból, így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolajpiacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből.
4: Időjárás.
6: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
5: Közlekedés.
6: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: lights, camera, action, that's it.
1: Jön még egy-két érdekesség, hogyha esetleg elmentek ide oda a világban strandolni, akkor mire kell figyelni. Spanyolország és Vigo, bár nem értem, hogy ezt hogy tudják ellentőrizni, mert hogyha valaki be a tengerparton vagy a tengerbe pisil, akkor az 750 euró.
2: Mondjuk itt inkább én is ezt vetném fel, hogy hogyan is ellenőrzik, mert megfesteni nem tudják, mint igen, ugye a vicces filmekben.
3: Hát ez egy elvi szabály. Szerintem ennek is nincsen semmilyen, semmilyen kontroll lehetősége.
1: Igen, nem hogyha...
2: Nem is tudom, hogy akarnám-e tudni.
1: Elmentek Spanyolországba, és a Cleóval csókóztak a parton, akkor az 3000 euró lesz.
3: Nem mondod.
1: Oh. Például. Bírságok, a csókolózó párok esetében általában igen, 100 és 600 euró között mozognak, néhol a 3000-et is elérhetik.
3: Az komoly.
1: 3000 euró, azt, hogy smároltok. Kemény, mi?
3: Nátszutasok bajban.
2: Hát ritkán teszem ilyen strandokon.
3: Arra várnak, érted, hogy eljutjon a tengerpartba, és csókolózzanak a parton mondjuk a naplementébe, és akkor...
2: 3000 euró!
3: Egy kicsit drága.
2: Please, stop!
3: Kicsit drága, puszi. Na mindegy.
1: Abszolút, igen. Na és akkor még azért egy érdekesség, ez csak egy vicc, hogy az egyik normandiai strandra nem lehet bevinni elefántot. Ez benne van a szabályban. És muszáj ilyet egyébként hozni, mert hogy 2009-ben hozták ezt a tiltást, mert egy vándorcirkusz ott járt, és meleg volt, és levitték ugye az elefántot a hőségben, hogy akkor ott lefürdessék meg, hogy egy picikét azért legyen egy kis cool. Viszont annyi sok elefánt szar maradt a vízben gyakorlatilag, hogy ezért kellett elővigyázatosságból egy ilyen sztorítóz, hogy nem jöhet be oda.
2: Szerintem a gyarmati strandon is lehetne ez egy szabály. Már csak úgy a vicc kedvéért, nem? Hogy elefánt, oroszlán nem
3: jöhet. A legdurvább az az, gyerekek, hogy azt mondjátok egy vicc, pedig ha mégig gondoljátok, mennyi esély van rá? 50%. Vagy igen.
1: A gyarmati strandon.
3: Igen.
2: Mondjuk felfújhatós elefánt, ugye.
3: De viszont ezeken a helyeken, tehát normandai strandon azért látom magam előtt azokat a táblákat, ahol ez ki is van jelölve az elefánt.
2: Elefánt áthúzott piros nagy kerekszer.
1: No elefánt.
3: Tudod, az egyik a kaja, a másik a cigaretta, de és a harmadik az elefánt.
1: De ez milyen rossz lehetett, érted azt, hogy ott közben fürödnél, és akkor nyilván ez egy nagyot csinál a Dumbo, és akkor ott érted.
3: Az akkor is nagy, amikor egyben van.
2: Mert volt egy Loch Ness tábla.
1: Arra emlékszem.
2: Szavaj,
3: komolyan?
2: Bizony.
1: Na, látod. De az örüléke miatt, hogy valaki bele...
2: Vagy... Nem, szerintem ez figyelemfelhívó volt, hogy vigyázzunk, mert ott úszkál néha. Szóval erre szólt.
3: Igen, hát ő konkrétan.
2: Nem tiltotta, tehát nem tiltó tábla volt, hanem figyelemfelhívó veszélyjelző tábla. Igen.
1: Igen. Reméljük, hogy még ott van.
2: Igen.
3: Na, hát menjünk, itt megment a bajtól.
1: Menjünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
2: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
5: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henry, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: Vígalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
4: Christopher Nolan filmje.
3: Mondd el, mire emlékszel.
4: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
1: Odüsszeia a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Komoly mentőakcióra volt szükség vasárnap délután Mátra Almás közelében, miután egy kiránduló megsérült egy erdei ösvényen, és a nehéz terep miatt önerőből már nem tudta folytatni útját, számolt be az esetről a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A riasztás után a Bátony terenyei és a pásztói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akikhez csatlakoztak az Észak-Mátra speciális mentő és önkéntes tűzoltó egyesület tagja is. Az egységeknek a sérültet egy nehezen megközelíthető sziklás szakaszról kellett biztonságba juttatniuk. A túrázót hordagyra fektették, majd óvatosan lehozták a meredek lejtőről. A szállítás ezután terepjáróval folytatódott a legközelebbi műútig, ahol már a mentőszolgálat munkatársai várták a sérültet. A Mátra népszerű kirándulóhely, ugyanakkor a hegyvidéki utak fokozott körültekintést igényelnek. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy mindig a terepnek megfelelő felszereléssel induljanak útnak, és baleset esetén azonnal kérjenek segítséget. Rendkívüli terhelést jelent Dunakeszin az önkormányzatnak a megnövekedett számú közérdekű adatigénylés. A hivatal jelezte, az elmúlt napokban 15 különböző témában érkeztek ilyen megkeresések, amelyek sok esetben több mint 10 kérdést tartalmaznak, így megválaszolásuk több iroda összehangolt munkáját igényli. Hozzátették, ezek teljesítése törvényben előírt szigorú határidős kötelezettség, ezért sok esetben megelőzik a többi hivatali teendőt. Ennek következtében viszont egyes lakossági ügyek, például a kátyuk javítása, a közvilágítási hibák elhárítása vagy más városüzemeltetési feladatok a szokásosnál lassabban realizálódhatnak. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt útzárra kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár 1000-szer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóci Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Újabb katonai csapásokat ígért az amerikai elnök Irán ellen, mindaddig, amíg a teheráni vezetés nem hajlandó újra tárgyalóasztalhoz ülni az Egyesült Államokkal. Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, a közel-keleti országnak nincs más választása, mint a megegyezés. Az elnök közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai már felvették a kapcsolatot az iráni tisztségviselőkkel. Hozzátette, amennyiben nem indulnak újra az egyeztetések, az amerikai légierő célpont lesznek az ország erőművei és a hídja is.
8: Időjárás.
9: Időjárás.
7: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
6: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
8: nyekiautóház.hu.
9: Közlekedés.
7: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
13: Megapon.
11: Nagyot szól.
14: Jó rádiózást mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk, ragyogunk, és egyrészt nórizunk, jó reggelt!
15: Hello, jó reggelt!
14: Norbizunk, jó reggelt!
15: Szevasztok!
14: Na, úgy itt vagyunk hárman.
15: És ádizunk.
14: Ádizunk is, és hát keressük Pal-

0: Őt, aki itt
1: van megtaláltuk mellettünk. Már magunk mellett ül, tehát köztünk ül alapvetően, akiről szól a verseny.
0: Van egy olyan érzésem majd, hogy át fogjuk ezt beszélni, ezt a fajta szerepét a Nórinak mindjárt, mert a Kriszti is itt lesz, mert ugye Olyan Krisztivel beszélgetünk. Én látom benne a rációt.
2: Látom, de annyira
1: és milyen érdekes,
2: némi elfogultságot érzek benne.
1: Jobbról lát, én balról, és mi is megegyezünk abban, hogy mind a két profilból
2: ez őrület.
1: Nóri, te...
0: Benned van a palóc. Rád nézek, És
2: amúgy palóc vagyok.
0: Rád nézek, és az jön, hogy az első szó, ami eszembe jut, az, hogy palóc szépség.
2: De cuki.
1: Igen. És most lehetsz nyertes palóc szépség.
2: Még az is. Egyébként most a viccet félretéve, én még egy szóbeli felvételin mondták nekem Pesten,
1: az a
2: szóbelin,
1: hogy nem
2: palóc. Palóc a tájszólásom.
1: Tényleg?
2: Itt nem hiszitek el. Aha.
1: Ki tehát, hallották?
2: Hogy én még palóc a tájszólásom is. Ha halljuk, ha nem. Igen.
0: Igen.
2: Látjátok.
1: Hát ez ki van jelölve?
0: Beszélgetünk arról, hogy ez milyen kvázi szépségverseny lesz. Tehát, hogy tényleg ilyen Victoria Secrets-es, vagy másmilyen.
2: Hát, ha nem.
0: Mert hogy, jó, nyilvánvalóan nem, mert hogy ugye itt azért az, hogy egy palóc népviseletről van szó, és azt te fölvedd, és úgy hord.
2: Viseld. Viselni
0: tud. Az egy... Ez egy viselkedés forma, hogyha te egy ilyenben vagy.
2: Ez egész bizonyos, hogy azt szerintem akárki, bárki és bárhogy nem tudja. Tehát, hogy az biztos, hogy még hogyha látunk még, amikor úgy néptáncosokat, vagy nem tudom, beöltözve, igen, nem? Hát ott is neki olyan tartásuk van, viselik.
0: És már olyan természetesen teszik ezt,
1: pedig ez nagyon fura különben, hogy ez miből adódik, az a fajta megközelítése belülről, de tényleg a ruhának a viseletnek, ami megmutatkozik egy tartásban, egy természetes mosolyban, egy viselkedésben, egybeforsz a ruhával. Tényleg van, akiről valószínűleg ez leesik,
0: igen,
1: egy adott
2: így
1: esetben.
0: Szülő nevelés, hogy ez sokszor mondtuk.
1: Hogy minden azért felelős,
0: igen,
1: ott dőle.
0: Így van. Na úgyhogy Golyán Krisztina, a Mixelt Kálmán Műrési Központi igazgató nője a vendégünk mindjárt, és vele beszélgetünk a részletekről. We'll be right back.

0: finally.
1: Keressük Palóc ország szépét, kedves hallgatók, nagyon-nagyon keressük, bár az előbb azt mondta Norbi, hogy hát minek már keresni, mert itt van a Nóri.
2: Teljesen okafogyott.
1: Okafogyott a beszélgetés, tehát mondta azt, hogy menjünk el és együnk meg egy croissant, meg együnk meg egy cappuccinót, és ne beszélgessünk, de hát na.
2: Igen, itt
3: teljesen
2: már.
3: Kész vannak
2: már
3: a fiú.
2: Már régen itt ül mellettem a hölgy, úgyhogy
3: őrület.
2: Én jelölöm.
3: Őrület. Azért én ide nagyon-nagyon-nagyon cuki vagy. Cuki. Azért én inkább azt tenném hozzá, hogy Palóc országban elég nagy a merítés, úgyhogy szerintem de átadhatjuk a lehetőséget. Én már egy ilyen öreg palóci, már nem is mit tudom én, mi lenne.
1: Majd öreg Kriszt... palóca szondja!
3: Krisztit majd megkérdezzük, hogy itt van-e.
2: Norika, ez nem te vagy.
3: Szerintem nem én vagyok, én
2: kérdezzük. Norika, ez nem te vagy.
3: Megyek te ettől, azonnal.
2: Te elfogadod, te az vagy, aki elfogadja a jelölést. Aki elfogadja a díjat.
3: Abszolút.
2: És
3: boldogan mosolyogva állunk.
2: És boldog, és mosolyog.
1: Na, aki nem tudna, hogy miről beszélünk, már itt nagyjából egy percetnek elmondjuk, hogy ugye Palóc búcsú és folkfesztivál lesz Balassagyarmaton július 24-25-26, ugye ahogy mondtuk az előbb, és ez gyakorlatilag az egyik legfontosabb szakrális vallási ünnepe a palócságnak, ami ugye egy Balassagyarmathoz köthető, és az elmúlt években a Mixed Kármán Műnési Központ és ugye a Palóc Múzeum együtt szervez az egészet, és egyfajta kis folkfesztivál rá egy kicsit mássá, de nem beletiporva és meg bingizve a hagyományokat. Picit modernebb költösbe tette, és az évről évre egyébként roppantul népszerű esemény, és ugye ebben van az a felhívás, mely szerint ugye keresik Palócország szépét, megválasztják idén is a szentenapi szépei program keretében, és ugye nem hagyományos szépségversenyről van szó, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség ünnepe ez. Úgyhogy ez mit akar? Erről beszélgetünk Olyán Krisztinával, aki ugye a Műrési Központ igazgatónője, mert hogy 19-ig, ha jól tudom, tehát még egy pár napig van mód jelentkezni erre, úgyhogy drága csajok, tessék figyelni, fülelni, és akkor beszélgetünk erről, mert hogy egyébként brutális nyeremények, aki megnyeri, brutális nyereményeket fog kapni. Olyanokat, hogy Norikám neked,
3: Nori, mindenki.
1: Majdnem mondtam ezt a szahú, de hogy tényleg olyanok, hogy hihetetlen. Úgyhogy Kriszti itt van a vonalban. Szia, jó reggelt! Halló, halló!
4: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Na, itt vagy!
4: Úgy látom, hogy van egy aspiránsom, úgyhogy majd a beszélgetés után meg is keresnék.
2: Nagyon erős aspiráns.
1: Így van. Na, beszélgessünk egy picit arról, hogy ugye ezt tavaly hívtatok egyetre, vagy ez már több éves, nem is emlékszem rá, Kriszti.
4: Ennek egy nagyon régi hagyománya, valami egy kicsit szünetel.
1: Ja, mert a Limbaher Gabiék csinálták ezt, nem? Annó, igen.
3: Nekem még Eszterem nagylányom is volt, tehát tudom, hogy ez régebben is volt, más köntösben.
1: Igen. Bocsánat. Igen, mond.
4: Semmit. Utána volt néhány év szünet, és úgy gondoltuk, hogy hozzuk vissza, amikor egy kicsit már ugye felfrissítettük a Palócbúcsút és folkfesztivált, lett egy fesztiválos hangulata, ugye a szakrális ismeret lett egy fesztelenebb vallás egy kicsit mentesebb nap, amiben szerepet kap a vallás, de lehet bulizni, meg lehet élni másik is a palócságot, hogy van bennünk egy palóc virtus is, ami nem zárja ki a vallásosságot, de mégis van bennünk egy felszabadultság, ezt ünnepeljük ugye szombaton, és ugye vasárnap pedig a szakrális értékeinket. Így hívtuk szombatra életre néhány évvel ezelőtt újból a Szent Anna szépeit, azaz Palócország szépének megválasztását. Itt nagyon jól tettünk szerintünk, mert az egyik legnépszerűbb program, nagyon várja mindig a közönség.
1: És akkor ez milyen volt, mert én egyébként olyankor mindig a Horvázat a kollégina az, aki szokta ezt védni akár itt a televízióba, és onnan szokott tudósítani, hogy most annyi, hogy ott van egy zsűri, oda megy a Nóri, be van puccantva ebbe a palóc cuccba, és akkor egyet forog, vagy kettőt, egyet kacsint, nem tudom, mint Palvin Barbie, és akkor utána egy kimegy, vagy azért egy picit más szempontokat is figyelembe vesztek.
4: Részben persze, ez is fontos, ezt is meg kell mutatni a szépséget, de ez inkább a népviselet viselésének a versenye.
1: Aha.
4: Tehát több részből áll, igen, az is fontos, hogy ő hogy kacsint, hogy mosolyog, de azt, hogy milyen méltósággal és milyen háttértörténettel viseli a népviseletet, talán ez a döntő, illetve azért nézzünk szakmai elemeket is, hogy van felrakva az a főkötő, meg összeillenek a népviseleti elemek, mennyire autentikus az a darab, és most már azért csinálunk ezért előválogatót is, hogy mert tehát népszerű egy program, és hogy tényleg minél hitelesebben tudjuk bemutatni, és hiteles emberekkel a Palóc viseletet.
1: Azt ugye mondtuk, hogy hogyha Nóri ezt tényleg bevállalja, és tényleg nagyon szakszerű lesz fölrakva a hajára, a rakott szoknyára, főkötőre, mindent, és be lesz durrantva.
2: Lesz tartása,
1: kacsint, akkor hogy az is egy ösztökélő sztori, hogy egyébként nagyon-nagyon jó nyereményeket tudtok hozni most, ugye?
4: Igen, minden évben van nyeremény, de most azt mondom, hogy szerintem ez a csúcsok csúcsa. Hát a 200 ezer forintos fogászoki utalványtól, a 80 ezer forintos kozmetikai utalványig, és mellette, hogyha van lehetőségünk, akkor egy évig foglalkoztatjuk Palóccal szexét.
1: Ez az, Nóri!
4: Nóri!
2: Úgyis annyi időd
3: ne,
2: van,
3: nem kérek elnézést a fiúk
2: nem
3: nevében.
2: Nem tudsz mit kezdeni az időddel, légy szina.
1: Jó, meddig tudunk akkor...
4: Mindenkit, hogy jelentkezzenek.
1: Ezt akartam még, kedves, hogy akkor meddig tudnak még a csajok jelentkezni? Tényleg, mert azért egy fontos dátum, ugye meddig fogadjátok.
4: Hát ugye július 18-áig fogadjunk, de a véletlen valószínűleg picit megcsúszik, és ugyanakkor akkor azért azt még megpróbáljuk megmutatni, mert ennek tényleg ez a lényeg, hogy megmutassuk Palóccország színességét, és azt, hogy milyen szépek is a palóc nők, de tényleg érdemes eljönni, mert lehengerlőek, fantasztikusak, és meg felveszik a viseletet, kis emelik ezzel a képségüket.
1: Ezt ugye elmondjuk hallgatónak, hogy te is ilyenkor fölveszed a nagyinak a ruháját, Kriszti.
4: Igen,
1: akkor...
4: nagymamám ruhája, kicsit felújította, beszélt, örökségította nekem. Ő készítette egyébként saját magának is, illetve nekem is.
2: De jó.
3: És akkor most a pocak is belefér?
4: Nem tudom, hogy egyetek nem kell vele, hogy mert pont engem gondolkodtam, ezzel megpróbáljuk el.
2: De jó.
1: Egyetetnünk.
4: Legyen.
1: Igen. Jó, ölelünk, és akkor beszélünk majd, Kriszti, vigyáztok magatokra. Kösz, hogy itt voltál.
4: Hú, lesz, egy élmény lesz, és hát Nórit pedig várjuk.
1: Ez az!
2: Köszönjük!
1: Várjátok, még egy gyors dolog, amit elfelejtettem, hogy mi egyébként most a szlogenetek, hogy Nógrád vármegye legszebb hétvégéje, vagy valami?
4: Nógrád megye legszebb hétvégéje.
1: Ez mennyire jó, hogy ki van találva ez a szlogen, hogy Nógrád megye legszebb hétvégéje. Ez nagyon
3: sokat mondó, nagyon jó.
1: Igen, oké. Csók, puszi, beszélünk majd, szia, Kriszti.
3: Puszi.
1: Ciao.
2: Látod? Na. Azt hitted, hogy biztnek indul. És full komolyság lett belőle. Norika, ez rád van szabva ez a verseny. Ezt ugye tudod. Az ugye megvan.
3: Nem.
2: De ne viccelj.
3: Nem, nincs.
2: A hajaddalmal csinálunk valamit, hogy a főkocsi most leesik róla. Azt most egy dolog.
1: Mikrofont használjuk, mert nem hallják a hallgatók azt, hogy miről beszélgettek, bocsánat.
3: Atyaig, hogy engem köszönjük szépen.
2: Csak tiltakozik a drága. Hát sokat kapott, ugye, nem tudja, hogy
3: hát
2: most nem tudja, mennyire távolodjon el a témától, ezt a mikrofonnal kezdik.
3: Na. Egyébként meg honnan lenne ruhám? Értitek, kapok. De hát ott azért csak valaki úgy megy el, hogy valamelyik helyet falut, népviseletet képviselni.
1: Ezek iszonyat kincsek ezek.
3: Tehát, ez nem így van,
1: hogy
3: oda megyek akkor. Citromos fölcsőbe, vagy
2: úgy barackos. Úgy érzem, Nóri, hogy ezt most keresed a kifogásokat, és mindenféleképpen angolnázol itt.
3: Angolnázok, tessék, egyre több dolog van.
1: Igen,
3: mindegy, szóval, zseniális dolog, de tényleg, és én még meg is adnám, komolyan, tehát, hogy én még nagyon szívesen ott vonulnék is valami szép felsőbe. Azt nem tudom, hogy itthon leszünk-e.
2: Itthon leszünk.
3: Ez melyik?
2: Ott leszünk?
1: Nem.
3: Jövő hét?
1: Ez 24-26.
3: Jövő hét?
2: Itthon leszünk, pont megérkezel.
3: Figyelj, de hétvégén verseny.
1: Nagyon jó lesz, gyerekek.
3: Na mindegy.
2: De nem akkor, hanem előtte hétvégén.
3: Itt. Na mindegy, szóval, hogyha én itthon leszek, eskü szívesen.
1: De maga szerintem, tehát én többször voltam, és azt, hogy végigmennem mellettem, ami ugye a nagy templomból indul, és itt a halápi asszonyok, a nem tudom mi, liposzécsinkei asszonyok, a palánkiak itt vannak, a csesztfejek itt vannak, a táblával mennek, viszik a szobrot, és akkor
3: annyira jó
1: csak hogy
3: van.
1: Mész végig, tehát van egyfajta emelkedettség ebben az
3: egészben. Sőt, én amit az elején mondtam, nekem még ugye Eszter a nagylányommal voltunk, mindig lejártunk. Én emlékszem, hogy régen még volt ez a nagymama unoka áldás. Aha. Ugyanezen a búcsún, vagy Szent Anna napi búcsú volt talán ez még.
2: És volt kismama áldás is, illetve hát annak mondják igaz, tehát igaziból, mert tudom, nekem feleségem volt ott. És
1: szerintem ezek még vannak, ezek még
2: részei a szertartásnak.
1: Nem, szerintem Szent Kúton ezek vannak még.
2: Itt is volt.
1: Itt is volt egy
3: biztos, volt. Itt a palom
2: volt rajta. Amikor a Norvikám ma mondjuk, vagy netével szerhes volt.
1: Most már azt nem tudom.
2: Ezt nem tudom, de én tudom, hogy magán ezen a szertartásnak egy részén ez megvolt.
1: Ezért is mennék a gyerekek. Jó, úgyhogy beszélgetünk még erről, majd mindjárt a megoslágerek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajné. Hírek. Komoly mentőakcióra volt szükség vasárnap délután Mátra-Almás közelében, miután egy kiránduló megsérült egy erdei ösvényen, és a nehéz terep miatt önerőből már nem tudta folytatni útját, számolt be az esetről a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A riasztás után a Bátony terenyei és a pásztói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akikhez csatlakoztak az Észak-Mátra speciális mentő és önkéntes tűzoltó egyesület tagja is. Az egységeknek a sérültet egy nehezen megközelíthető sziklás szakaszról kellett biztonságba juttatniuk. A túrázót hordagyra fektették, majd óvatosan lehozták a meredek lejtőről. A szállítás ezután terepjáróval folytatódott a legközelebbi műútig, ahol már a mentőszolgálat munkatársai várták a sérültet. A Mátra népszerű kirándulóhely, ugyanakkor a hegyvidéki utak fokozott körültekintést igényelnek. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy mindig a terepnek megfelelő felszereléssel induljanak útnak, és baleset esetén azonnal kérjenek segítséget. Rendkívüli terhelést jelent Dunakeszin az önkormányzatnak a megnövekedett számú közérdekű adatigénylés. A hivatal jelezte, az elmúlt napokban 15 különböző témában érkeztek ilyen megkeresések, amelyek sok esetben több mint 10 kérdést tartalmaznak, így megválaszolásuk több iroda összehangolt munkáját igényli. Hozzátették, ezek teljesítése törvényben előírt szigorú határidős kötelezettség, ezért sok esetben megelőzik a többi hivatali teendőt. Ennek következtében viszont egyes lakossági ügyek, például a kátyuk javítása, a közvilágítási hibák elhárítása vagy más városüzemeltetési feladatok a szokásosnál lassabban realizálódhatnak. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár 1000-szer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóc Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Újabb katonai csapásokat ígért az amerikai elnök Irán ellen, mindaddig, amíg a teheráni vezetés nem hajlandó újra tárgyalóasztalhoz ülni az Egyesült Államokkal. Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, a közel-keleti országnak nincs más választása, mint a megegyezés. Az elnök közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai már felvették a kapcsolatot az iráni tisztségviselőkkel. Hozzátette, amennyiben nem indulnak újra az egyeztetések, az amerikai légierő célpontjai lesznek az ország erőművei és a hídja is. Időjárás.
5: Időjárás.
6: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
5: Közlekedés.
6: Közlekedés. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
5: Nagyot szó.

0: Keressük a gyönyörű palot szépségeinket, kedves hallgatók. Ez derült ki az előzőekben, mert hogy Golyán Krisztinával, a Mixát Kálmár Műrési Központ igazgató nőjével beszélgettünk, és ugye a Palóc búcsú és folk fesztiválon idén is megválaszták Palócország szépét, ugye a Szent Anna nap, Szent Anna szépei program keretében, és ugye várják a jelentkezéseket nagyon kitolva július 19-éig, és ugye azt mondtuk, hogy hát ez más, mint egy sima, kvázi idézőjelesen a szépségverseny, vagy idézőjelesen a sima szépségverseny, mert hogy itt azért figyelnek arra, hogy hogy van fölrakva a ruha, szakszerűséget figyelnek, azt, hogy hogyan viseli, hogyan megy benne, hogy, tehát a lét, igen, a létezést is ebben a ruhában azt is figyelik, meg kisugárzás, meg mindent, tehát egy összetettebb történet ez azért, és ezért is különleges. És ugye akkor a Nóri, ha megnyered, akkor egy évig téged vihetünk mindenhova ilyen
1: óriási
0: eseményekre, hogy akkor...
1: pozitív értelemben haknizni.
0: Igen.
2: Ráadásul egyéb más értékes nyeremények is.
1: De nagyon
2: utolérik a győztes.
0: 2000 forintból a fogad rendbe rakott, hogyha úgy van, érted? Tehát, hogy
2: 80 000-es kozmetikai.
0: 80 000-es kozmetika. Tehát, hogy bár, ez nagyon jó.
1: Tényleg zseniális, úgyhogy ha még valaki még mindig nem jelentkezett, de kedves ottyan, akkor mindenképpen. Én azt gondolom, hogy a social media felületen is, a művelődési házban, Golyán Krisztiéknél lehet jelentkezni, vagy a szándékot.
0: Így van, szándékot kifejezni. Az mkmk.hu per Palóc ország szépe weboldal az, meg egyébként nyilván a socialon is keresztül, és akkor lehet menni, és lehet csopatni.
2: És egy nagy tapsot azért még mindig
0: Nori már elküldte most a dalok alatt a jelentkezést. Erre gondoltál?
2: Nem. Nem akarom már most már tovább húzni a húrt, mert a végén rámegy a barátságunk, és az nekem sok mindentől fontosabb, úgyhogy ez nem. Ezt most abba hagyom, a nagy tapsot most a szlogen kitalálójának kérném, amit az előbb azért úgy megdicsértünk, hogy a legszebb hétvége?
0: Nagy
2: úgy
0: van, Lógrád megy a legszebb hétvége.
2: Ez egy erős mondat, lássuk be.
0: Ez jó kétalába.
2: Úgyhogy ezen...
0: Ezt meg én is megdicsérem.
2: Ezen lehet örülni, hogy egy ilyen jó mondattal van fémjelezve, egyébként ilyen szenzációs.
1: És tök jó idő is lesz, esemény. Mert szerintem rengetegen jönnek, mert azért évről évre lehet látni, hogy egyre többen érdeklődnek ezek a... Tehát nem csak ezek, hanem ez a program után.
2: Igen. Tök jó. Van benne szerintem, nem akarok párhuzamot állítani, meg teljesen egymás mellé állítani, de lehet akkor ereje idővel, mint mondjuk egy hólókői
1: lakulásos
2: vonzásnak ilyen értelemben. Tehát ez egy nagyon komoly...
0: Már lehetne, inkább azt mondom.
2: Kiugró, bár, igen. De oké, akkor lehetne egy olyan dolog, ami köré masszívan lehet.
0: Jó idő, és irdatlan mennyiségű zsozsók kell.
2: Szervezni, tudom, persze, nyilván, oké, de most oké, de ezt nem tudtam megkerülni, hogy ezt nem mondjam. Tehát,
0: nem csak, hogy amióta van, azóta már lehetne bőven olyan, mint a húsvéti fesztiválon. Okay.
1: Igen, de szerintem itt most egyre nagyobb hangsúlyt kap a social media megjelenése is, és az tudjuk, hogy mekkora erővel bír. Eddig nem volt szerintem ennyire hype-olva, most nagyon csúsz magyarság.
2: Érdekes, mert előfordulhat, igen. Tehát egy újabb bizonyítéka.
0: Igen, amióta a műfáz is beszállt, Krisztiék is beszálltak ebbe valahogy, akkor már elkezdte tolni ezeket a kis shortsokat, meg reelzeket, igen, valóban. Na, úgyhogy tessék menni, fogom még erről szerintem beszélni, mielőtt elkezdődik maga a búcsú, meg a fesztivál.

0: elég, mert jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
8: Tessék, CH Klíma.
9: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
9: CH Klíma.
10: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
14: Christopher Nolan filmje.
13: Mondd el, mire emlékszel.
14: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
10: Odüsszeia a mozikban.
15: Reklámot hallottak.
16: 9 óra van.
15: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Szendi Hajni.
18: Hírek.
17: Örömmel fogadta a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, hogy a napokban arról beszélt az élő környezetért felelős miniszter, véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Gajdos László közölte, a minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a kérdés kezelése, a biológiai módszerre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban Batki László, a civil szervezet elnöke rádiónk reggeli műsorában elmondta, egyesületük már régóta azon dolgozik a Dunakanyar térségében, hogy különféle edukációs programokkal minél több lakossal megismertesse a biológiai védekezés fontosságát és gyakorlati elemeit. Hozzátette, ebben az országos szinten is előjárnak, így a tervek között szerepel, hogy az eddigi tapasztalataikat és az oktatási anyagokat továbbítják a minisztériumnak. Az elmúlt napokban a nógrádi rendőrök több alkalommal intézkedtek kábítószerterjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. A rétsági egyenruhások Szátokon állítottak meg egy autót, melynek utasterében és a sofőrnél összesen csak nem 37 gram porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kállói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások, egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A Bátony-Terenyei egyenruhások közvetlenül a kapitányság mellett egy autójában bódultan alvó férfira bukkantak. A 21 éves Mátra Verebélyi fiatal kocsijában egy zacskóban 23 g kristályos anyagot találtak, amelyen a gyors teszt azonnal kimutatta a kábítószert. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár ezerszer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. Nem felel meg a valóságnak az, amit Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból, így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolaj piacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
16: Időjárás.
17: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
18: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
17: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
19: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
21: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
22: Megapon.
23: Nagyot szól.
24: 9:03 jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, megyünk tovább, még egy óránk van. Ez az órás, hát nagyjából a megaslágereken túl Varga Bíró Tamásé, úgyhogy ő fog jönni. Itt nem lesztek, én is csak nyomokban vagyok, ilyenkor ti kint vagytok egy szokásos kis kaféra és fölüdülésre, de aztán majd jövünk vissza, és akkor elbúcsúzunk még, úgyhogy maradjatok velünk, ahogy látom, klasszikolni fogunk a Tamással, úgyhogy pár megasláger, nem tudom, az óranyitó, bevallom őszintén, nem is érdekel, úgyhogy jövünk mindjárt.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és ez most egy kék halállal még pluszban hozzájárulunk. Varga Bíró Tamás a stúdióban, jó reggelt!
1: Jó reggelt neked is a kedves rádió hallgatóknak, és a durhami Székesegyház meredék kilincséről fogunk először is beszélni.
0: Wow, micsoda felütés!
1: Hát igen.
0: Okay.
1: A középkori templom ajtókra ugyanis hatalmas bronz kilincset szereltek, ordító oroszlánok, morgó vadállatok formájában. Ezek voltak a menedékkilincsek. Miért menedékkilincs volt ez? Mert egy szökevényt képzeljünk magunk elé, akit kerget a hatóság. Abban a pillanatban, amikor elérte az ajtót és megragadta a kilincset, az üldözőknek meg kellett állniuk. Mint egy játék, tudod?
0: Aha.
1: Nem érhettek hozzá. Serifek, katonák, adószedők, király emberei, mindenkinek meg kellett állni. Senki nem nyúlhatott ahhoz, aki menedéket kért, mert az egyház tekintélye felül írta a koronáé.
0: Uh-huh.
1: Hát legalábbis 8. Henrikig. Ugye, tudjuk, utána ő lett az egyház feje Nagy-Britanniában. Na most ez a védelem általában 40 napig tartott. 40 nap étel, szállás, biztonság. Uh-huh. Ott a templomban. A papok etették, rejtegették az illetőt, és tárgyaltak is helyette a hatóság embereivel. Bizony, kirendelt ügyvédek voltak, teljesen ingyen. A szökevénynek választania kellett, hogy miután ez letelt, bíróság elé áll és kegyelmet kér, vagy elfogadja a számbüzetést.
0: Uh-huh.
1: És néhányan a 40 napot arra használták, hogy megegyezzenek az ellenségeikkel a papság közvetítésével. Tehát voltak egyéb alkuk is. Ez nekem nagyon tetszik egyébként. Ez egy tök jó. A durhami székesegyház 12. századi menedékkilincs egyébként egy hatalmas bronz oroszlán fej, a mai napig fennmaradt, már nem ott van, egy másolat van ott, de mai napig megvan. Az aktív években, mert az nem úgy van, csak arra teszünk egy kilincset, azt akkor ez van, két szerzetes állt állandóan készenlétben az ajtó mellett, éjjel-nappal, figyelve a szökevényeket. Itt érdekes, hogy csak 37 napos volt, ezt nem tudjuk, hogy miért. Uh-huh. 40 nap Durhamban, csak 37 naposban. Az évszázadok során a templom ráadásul jegyzéket vezetett minden kilincsfogóról, azok nevével és bűnével. Édes.
0: El kéne egy ilyen most is.
1: El kéne
0: így, nem?
1: Igen. A nemzeti menedék visszaszerzési kilincs, és aki ezt megfogja, vagy vagyon visszaszerzési kilincs, és aki ezt megfogja.
0: És akkor beállunk a sorba, és nekem előre kell mennem, mert.
1: Igen. De ott meg ne az legyen, hogy 40 nap, hanem mondjuk aki azt fogja meg a kilincset, aki 40 milliónál többet nyert valami. 1623-ban egyébként ezt a menedék jogot hivatalosan eltörölték.
0: Tehát, hogy eddig volt a jó világ.
1: Adót csaltok, kedves mit tudom én emberek, és azt mondjátok, hogy akkor majd megfogok egy brit templom kilincset.
0: Már
1: nem működik a dolog. És az eredeti bronz menedék kilincset 1980 környékén eltávolították, és hát ahogy mondtam is, hogy megőrzésre volt, és egy másolat került a helyére.
0: Szép sztori.
1: Igen. Igen. Na, beszéljünk egy olyanról, ami hasznos, mert ugye a kék halálban nem csak ilyen történelmi és egyéb, vagy élővilág.
0: Hát a lifehackek milyen jók voltak.
1: De más is. Van, ami hasznos dolog lehet. Ez most az. Úgyhogy megkérek minden szülőt, akinek 6 éven aluli gyereke van, hogy most nagyon figyeljen. Ausztrália világon elsőként az ottani ortopéd társaságra hallgatva 6 éves kor alatt betiltotta a trambulinozást. Meg is indokolták. A gyermekek vázizom rendszere ugyanis nincs felkészülve a folyamatos becsapódásra. A csontjaik nem elég merevek, az izmaik nem elég erősek, hamar elfáradnak, nem tudják eléggé megfeszíteni az izülettartó szalagokat. 2 éves kor alatt még borzalmasabb ez a dolog, ugyanis 2 éves kor alatt egy tipegő, vagy mit tudom én, egy kis nyoma, sokszor akár úgy eltörheti a combcsontját, hogy rosszul fordul.
0: Uh-huh.
1: De láttam már ilyen nagyon kis babákat is, hogy rátettek a trambulira, hogy milyen aranyos. pattog föl alá. Uh-huh. Ne tegyétek. Ilyenkor ugyanis borítékolhatók a növekedési zónákat érintő sérülések, amik csak komoly műtétekkel és hosszú rehabilitációs idővel kezelhetők. És hát, mint tudjuk, ami már egyszer eltört, az soha nem lesz olyan, mint a törés előtt.
0: Igen.
1: Tehát ne csináljuk ezt. Ugyanúgy nem szabad mondjuk kis izompacsétát nevelni a gyerekünkből, mert azzal valószínűleg lecsökkentjük a maximális testmagasságát, ugyanis nem engedik nyúlni a csontokat, megfogják a nagyobb izmok, azok ilyen növekedés gátlóként lépnek fel. Egyébként a tornász kislányok azért alacsonyabbak, nagyon korán elkezdik ezeket a dolgokat, a ritmikus sportgimnasztikások például, nem picit lesznek, nem tudnak korálni, rettentő izmosak. De hát, hogy a trambolin, ez egy létező veszély.
0: Nem hiszem neked.
1: Tehát azt mondja, hogy nagy csoportos, tud már mindent, hát otthon is elesik. Igen ám, de ez folyamatos becsapódás.
0: Igen, és akkor fölteszem a kérdést, hogy akkor hány, nem tudom én, Pest vagy Nógrád megyei óvoda intézményben van kint a kertben trampolin.
1: Hát igen, ott mind be kéne szedni. És akkor még azt nézzük, hogy az ugráló várak és a trambulinok hatása mennyiben hasonló, mert
0: igen,
1: hát akkor az ugrálóvárba is. Nem az, hogy 13 év, vagy 60 kiló, vagy 50 kiló fölött már nem mehet be, hanem azért életkorilag is, hogy 6 év től fölfele.
0: Igen. Mm-hmm.
1: És még egy kicsit gyerekek, ez már pszichológia. A szülők többsége amiatt panaszkodik, hogy a gyereke nem figyel rá. Stimmt.
0: Igen.
1: Nem figyel rám a gyerekem, érted? Mondok neki, valami nem csinálja. Na most, ez nem igaz. Sőt, a szakértők szerint a probléma, nagyon idézőjelbe téve, a probléma az, hogy a gyerek folyamatosan figyeli a szülőt. Akkor is, amikor a szülő nem gondolja. Tehát, hogyha például a szülő nem köti be a biztonsági övet, ha evés előtt nem mos kezet, ha bármi olyat nem tesz meg, amit a gyerekétől megkövetel, na ez okozza a zavart. Uh-huh. Ne kiabálj! Tehát anyuval kiabálsz, apu. Ugye? Ne verekedjél! Hát azt már nem is mondom.
0: De a múltkor megvertett azt, amit a...
1: Hát igen. Tehát nem szabad. Tehát önmérséklet és folyamatos önmagunk monitoringolása, amikor a gyerekkel vagyunk, mert látnak, figyelnek, akkor is, amikor nem gondoljuk. Ezek figyelnek minket. Oké. Hely, de mi van akkor, hogyha leszakad a lábunk?
0: Hát a... Látod, előbb példát láttunk rá, ugye a gumibír.
1: Igen, a gumimaci. Egy nagyon aranyos kis tézét láttunk, hogy benne. Gumimaci sétált az erdőben, és egy medve csapdába lépett, és hát úgy akart megszabadulni, hogy lerágta a lábát. De éppen emiatt rájött, hogy ő finom.
0: Igen.
1: És elkezdte enni saját magát a gumimaci.
0: És mikor lerágta a lábát, hogy megszabaduljon utána, a dörmében belépett a másik lábával, ágy másikba.
1: Így van. Na.
0: Szép a történet.
1: Igen. Végtagjaink visszanövesztésének a képessége a DNS-ünkben van kódolva. Képesek vagyunk a végtagjainkat visszanöveszteni. Csak hogy van ezen a kódon egy fehérjékből, egy fehérje láncból álló úgynevezett epigenetikai lakat. Ez az emlősöknél, ez a képesség le van zárva, zár alatt van. A Science folyóiratban viszont két tanulmány is megjelent arról, hogyan lehetne ezt a zárat feloldani. Az egyik szerint az oxigén érzékelés növelésével, a másik szerint a hialuronsav szabályozásával. Oké, nem értünk hozzá, lépjünk túl, foglalkoznak azzal, hogy tudnánk a végtagjainkat visszanöveszteni. Jelenleg egerek új percét próbálják visszanöveszteni. Nem akarom tudni, hogy miket csinálnak szegény egerekkel ezért, viszont a tudósok elképzelhetőnek tartják, hogy az evolúció során mi emlősök valamikor képesek voltunk rá, csak a természetes szelekció során elvesztettük ezt a képességünket.
0: Aha.
1: Ez már pedig kétféle jelentéssel bírhat, vagy evolúciós előnye van annak, hogy erre nem vagyunk képesek, vagy túl nagy evolúciós ára lenne, ha képesek lennénk rá.
0: Meglátjuk, hogy melyik lesz.
1: Felfoghatatlan, de én szeretném, ha leszakadna a lábam, hogy visszanőjön.
0: Mi próbáljuk?
1: Inkább ne.
0: Holnap folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Örömmel fogadta a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, hogy a napokban arról beszélt az élő környezetért felelős miniszter, véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Gajdos László közölte, a minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a kérdés kezelése, a biológiai módszerre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban Batki László, a civil szervezet elnöke rádiónk reggeli műsorában elmondta, egyesületük már régóta azon dolgozik a Dunakanyar térségében, hogy különféle edukációs programokkal minél több lakossal megismertesse a biológiai védekezés fontosságát és gyakorlati elemeit. Hozzátette, ebben az országos szinten is előjárnak, így a tervek között szerepel, hogy az eddigi tapasztalataikat és az oktatási anyagokat továbbítják a minisztériumnak. Az elmúlt napokban a nógrádi rendőrök több alkalommal intézkedtek kábítószerterjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. A rétsági egyenruhások szátokon állítottak meg egy autót, melynek utasterében és a sofőrnél összesen csak nem 37 g porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kálói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások. Egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A bátonyterenyei egyenruhások közvetlenül a kapitányság mellett egy autójában bódultan alvó férfira bukkantak. A 21 éves Mátra verebélyi fiatal kocsijában egy zacskóban 23 g kristályos anyagot találtak, amelyen a gyors teszt azonnal kimutatta a kábítószert. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár 1000-szer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. Nem felel meg a valóságnak az, amit kapitány István gazdasági és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból, így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolajpiacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből.
2: Időjárás.
4: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
3: Közlekedés.
4: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony-Terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól. Amen.

Liberale.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Zárjuk sorainkat, kedves hallgatók, mert hogy véget ért a július 16-ai csütörtök is tartpenünk 2521. adása. Na úgyhogy, ukmuk-fuk, ennyi volt.
2: Pik-pak.
1: A mai
2: elrepült.
1: Nap.
2: Hanyadik?
1: 2521.
2: Igen. 2000. A 21, az is jó. Jó. Jó. Mindig jó számokkal vagyunk.
1: Ez nagyon van. Jó, annak ez örülök egyébként. Jó van, na, Reni jön, úgyhogy vele is foglalkozzatok, egészen délután 4-ig számít rátok, de előtte jönnek a hírek, úgyhogy az is kell, és akkor a mai kis zárásunk, ha már itt beszélgettünk arról, hogy keresjük Palócország legszebb lányzóját, Leégbár Dúgó vonta azt, hogy nem számít mennyire a jelbűvölő, ha nincs, akit elbűvöl.
2: Ennyi.
3: Jó, de jó.
2: Ez pont ugye? Így van.
1: Nem tudom, ki volt ez a Leégbár
2: Dúgó.
1: Izraeli amerikai írón.
2: Wow.
1: Na, oké, ezt is megtudtuk.
3: Szépet írt, ügyes volt.
1: Igen, na, nagy tass mindenkinek, és akkor holnap reggel jövünk, szevasztok.
2: Hello.
3: Sziasztok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
4: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgó-Tarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Velhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzog, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Contactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana Énekkar családi és gyermekprogramok, kézműves vásár, gasztroudvar, templomi és komolyan

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 10 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Komoly mentőakcióra volt szükség vasárnap délután Mátra-Almás közelében, miután egy kiránduló megsérült egy erdei ösvényen, és a nehéz terep miatt önerőből már nem tudta folytatni útját, számolt be az esetről a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A riasztás után a Bátony terenyei és a pásztói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akikhez csatlakoztak az Észak-Mátra speciális mentő és önkéntes tűzoltó egyesület tagja is. Az egységeknek a sérültet egy nehezen megközelíthető sziklás szakaszról kellett biztonságba juttatniuk. A túrázót hordágyra fektették, majd óvatosan lehozták a meredek lejtőről. A szállítás ezután terepjáróval folytatódott a legközelebbi műútig, ahol már a mentőszolgálat munkatársai várták a sérültet. A Mátra népszerű kirándulóhely, ugyanakkor a hegyvidéki utak fokozott körültekintést igényelnek. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy mindig a terepnek megfelelő felszereléssel induljanak útnak, és baleset esetén azonnal kérjenek segítséget. Rendkívüli terhelést jelent Dunakeszin az önkormányzatnak a megnövekedett számú közérdekű adatigénylés. A hivatal jelezte, az elmúlt napokban 15 különböző témában érkeztek ilyen megkeresések, amelyek sok esetben több mint 10 kérdést tartalmaznak, így megválaszolásuk több iroda összehangolt munkáját igényli. Hozzátették, ezek teljesítése törvényben előírt szigorú határidős kötelezettség, ezért sok esetben megelőzik a többi hivatali teendőt. Ennek következtében viszont egyes lakossági ügyek, például a kátyuk javítása, a közvilágítási hibák elhárítása vagy más városüzemeltetési feladatok a szokásosnál lassabban realizálódhatnak. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt útzárra kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár 1000-szer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóc Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Újabb katonai csapásokat ígért az amerikai elnök Irán ellen, mindaddig, amíg a teheráni vezetés nem hajlandó újra tárgyalóasztalhoz ülni az Egyesült Államokkal. Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, a közel-keleti országnak nincs más választása, mint a megegyezés. Az elnök közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai már felvették a kapcsolatot az iráni tisztségviselőkkel. Hozzátette, amennyiben nem indulnak újra az egyeztetések, az amerikai légierő célpont lesznek az ország erőművei és a hídja is.
3: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
5: nyekiautohaz.hu.
6: Közlekedés.
2: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
0: Nagyon szól.
3: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép nyári napot kívánok mindenkinek a Halott pénz és Bája Lex közös dalával. 10 után kezdődik a kirakat, jön az Óigen című megasláger, majd Clean Bandit, Emery és David Guetta folytatja a Crybaby-vel, illetve itt lesz Gáspár Laci Eiffel című dala is. Tartsanak velem ma is délután 4-ig.

Bögre és citromos kevert süti a mai receptrovatban. Ha nagyon krémes sütik helyett valami üdítő desszertre vágyunk, a citromos kevert süti teli találat. Hihetetlenül egyszerű, csak annyi a dolgunk, hogy elkeverjük egymással a nedves és a száraz hozzávalókat. Nézzük tehát a hozzávalókat. 2 bögre liszt, 3/4 bögre cukor, 1/2 bögre olaj, 1/2 bögre tej, 2 darab tojás, 1 darab citrom, 1 csomag vaníliás cukor, valamint egy sütőpor. A tojásokat üssük egy tálba, adjuk hozzá a cukrot, a vaníliát, a citrom frissen facsart levét, reszelt héját, öntsük hozzá az olajat, a tejet és jól dolgozzuk össze. Forgassuk hozzá a sütőporral vegyített lisztet és keverjük simára a tésztát. Simítsuk a masszát sütőpapírral bélelt kisebb méretű tepsibe vagy kenyérformába. Előmelegített sütőben 180 fokon süssük meg 30 perc alatt és teszteljük tűpróbával. Tálalás előtt szórjuk meg porcukorral, ilyen egyszerűen elkészíthető a bögrés citromos kevert sütemény.

minden idők legnagyobb slágerei pörögnek tovább a Megafonban, most pedig szóljon egy nagyszerű dal a mai névnaposoknak és születésnaposoknak. Ma a Walterek, Máriák és Kármenek ünneplik a névnapjukat, a Walter német eredetű név uralkodó sereget jelent. Bibliai név a Mária, eredeti héber formája a Miriam volt. A Kármen héber spanyol eredetű név, jelentése Kármelhegyi, illetve kert. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok Önöknek! Yeah!

Menő ajánló a megaslágerek között a kirakatban, kezdjük a Széchenyi Bársony vendéglővel. A mai ebéd alföldi csirkegulyás, káposztás trapacska, mágia rakással. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat, sárga borsó krémleves, tyúkhús leves, csirkemell, sonkával, őszi barackkal és sajttal besütve, rizssel, hasábbal, salátával, pacal pörkölt, házi párolt knédlivel, áfonyás gombóc, grillezett camembert, sztékburgonyával és áfonyalekvárral, rántott sert és karaj, sült burgonyával és salátával. Balassagyarmat, Schweik vendéglő, a mai ajánlat póri hagymakrémleves házi krutonnal, csontleves, paradicsomos húsgolyó, főtt burgonyával, illetve cheddar sajttal és jalapenóval töltött sertésszelet jászmin rizzsel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszoba bútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
5: El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóczi Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik a közeljövőben építkezésbe vagy lakásfelújításba kezdenek, ugyanis jelentősen emelkedik az építőipari minimális rezsióradíj, írja a 24.hu a magyar közlönyre hivatkozva. A közzétett adatokból kiderül, az áfa nélküli legkisebb óradíj 16%-kal nő, így a korábbi 6764 forintról 7830 forintra emelkedik. Az új szabályozás már ezen a héten életbe lép. A rendelet indoklása szerint a módosítás a legfrissebb béradatok, a növekvő közterhek és az ágazati számítások miatt volt szükség. A szakmai szervezetek szerint ráadásul csak ezen a szinten biztosítható a megfelelő minőségű építőipari szolgáltatás. A szlovákiai Párkányban biztonságos járdát, gyalogos átkelő helyet és buszmegállót követelnek a Danubia idős otthon lakói és látogatói. Az érintettek petíciót indítottak az ügyben, amelyet az intézmény portáján már alá is lehet írni, számolt be a részletekről az Új Szó. Az idős otthon vezetése szerint a telephelyük előtt közvetlenül életveszélyes a gyalogos közlekedés. Problémának tartják azt is, hogy a 30 kilométeres sebességkorlátozási zóna, véleményük szerint logikátlanul, éppen az intézménynél ér véget, így az autósok pont az épület előtt kezdenek el felgyorsítani. Új Gyűrűk Ura film készül, amelyet az egykori Gollumot alakító Andy Serkis rendez, ráadásul a főszerepet is ő játssza majd el. A történet a címszereplő múltjára és lélektanára fókuszál, az események pedig a Hobbit és a Gyűrűk ura cselekmények között játszódnak. A színész rendező reagált azokra a kritikákra is, miszerint az eddig bejelentett kulcs szerepeket kizárólag fehérbőrű színészek kapták. Serkis elmondta, a produkció igyekszik figyelembe venni a korábbi észrevételeket, de a szerepeket nem pusztán a megfelelési kényszer miatt szeretnék kiosztani.
6: Időjárás.
5: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
5: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, ez továbbra is a kirakat, a műsor, amiben minden benne van, 11 után járunk. Hamarosan érkezik Wolf Kati, Nagy Feró és Spigy Boy közös felvétel, a Gyerek Island gyere, előtte Craig David és a Gelentős zenél, jön a DNA, az órát pedig a Dillfel, a The Beavers nyitja itt a Megafonban. Tartsanak velem!

Mindennapot jósolnak már a csillagok, már is kiderül, kezdjük a kossal. Ma a lendületet érdemes lassú, átgondolt lépésekre váltania, ne siettesse a döntést. Kedves Bika, az otthon és a nyugalom most fontosabb, mint a pörgés, szálljon időt a feltöltődésre. Kedves ikrek, önnek ma ez egy kommunikációs nap, könnyen megértik önt, csak ügyeljen, hogy ne vállaljon túl sokat. Ami a rákot illeti, érzelmi egyensúlyra vágyik, figyeljen a közeli kapcsolatokra, és ne folytsa el az érzéseit. Kedves oroszlán, ma a kreativitása élénk, de ne hagyja, hogy mások elvonják a figyelmét, maradjon fókuszált. Ami a szüzet illeti, a részletek számítanak, de ne feledje, néha pihenő is megoldás. Nem sokára folytatjuk a horoszkóp rovatot, előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovatot a mérleggel, a kirakatban a harmónia és a kapcsolatok kerülnek ma előtérbe. Egy apró gesztus sokat jelenthet. Kedves Skorpió, intenzív napra számíthat, lehet, hogy régi érzések kerülnek felszínre, mozgással oldhatja a feszültséget. Kedves Nyilas, vágyik a változásra és a szabadságra, egy kis új élmény most jól jöhet. Ami a bakot illeti, stabilan halad a céljai felé, de ne feledkezzen meg a pihenésről sem. Kedves vízöntő, kreatív ötletek jöhetnek, ne féljen kísérletezni, de figyeljen a környezet reakcióira is. Végül pedig a halak számára intuitív nap lehet, hallgasson a megérzéseire, és zárja a napot egy nyugodt pillanattal. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

a Mega Slágerek között a kirakatban kezdjük a Széchenyi Bársony vendéglővel. A mai ebéd alföldi csirkegulyás, káposztás trapacska, mágia rakással. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat sárga borsó krémleves, tyúkhúsleves, csirkemell sonkával, őszi barackkal és sajttal besütve, rizssel, hasábbal, salátával, paccal pörkölt, házi párolt knédlivel, áfonyás gombóc, grillezett camembert, steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sert és karaj, sült burgonyával és salátával. Balassa gyarmat, Schweik vendéglő a mai ajánlat póri hagymakrémleves házi krutonnal, csontleves, paradicsomos húsgolyó, főtt burgonyával, illetve cheddar sajttal és jalapenóval töltött sertésszelet jászmin rizzsel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább a Mega Slágerek.

0: tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
4: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
5: Megéri hozzánk jönni!
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
9: 3 nap, 1 város, 1 hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig.

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
4: Christopher Nolan filmje.
3: Mondd el, mire emlékszel.
4: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: Dél van.
5: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. július 16-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Örömmel fogadta a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, hogy a napokban arról beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Gajdos László közölte, a minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a kérdés kezelése, a biológiai módszerre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban Batki László, a civil szervezet elnöke rádiónk reggeli műsorában elmondta, egyesületük már régóta azon dolgozik a Dunakanyar térségében, hogy különféle edukációs programokkal minél több lakossal megismertesse a biológiai védekezés fontosságát és gyakorlati elemeit. Hozzátette, ebben az országos szinten is előjárnak, így a tervek között szerepel, hogy az eddigi tapasztalataikat és az oktatási anyagokat továbbítják a minisztériumnak. Batki Lászlót, a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület elnökét hallják.
7: Valahol már vártuk, meg számítottunk rá, mert ami idáig volt, az nem volt fenntartható már sokáig, úgyhogy egyrészt nagyon örültünk neki, mert a környezetnek is egy nagy fellélegzés lesz, meg mi is befejezhetjük ezt a gerilla harcot, amit itt idáig vívtunk, úgymond a katasztrófa védelemmel, mert itt helyben iszonyat erőforrást emésztett fel nekünk, hogy a lakosságot, meg az egyesület munkatársait, vagy önkénteseit koordináljuk, hogy itt legtöbb település lefújja, vagy lemondja, vagy csökkentse a kémiai gyérítés útvonalát, szóval hetente kellett ellenőriznünk, hogy írnak-e ide ki gyérítést, aztán itt a helyi településekkel egyeztetni, hogy mondják le, ha nem akarják lemondani, akkor miért nem, és akkor a lakosságot mozgósítani, hogy nyilvánítsanak véleményt, szóval, hogy itt ilyen kicsit ilyen gerilla harcot folytattunk. Úgyhogy ez a része nagyon jó, hogy ez így megszűnik, vagy lejön rólunk.
6: Komoly mentőakcióra volt szükség vasárnap délután Mátra-Almás közelében, miután egy kiránduló megsérült egy erdei ösvényen, és a nehéz terep miatt önerőből már nem tudta folytatni útját, számolt be az esetről a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A riasztás után a Bátony terenyei és a pásztói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akikhez csatlakoztak az Észak-Mátra speciális mentő és önkéntes tűzoltó egyesület tagja is. Az egységeknek a sérültet egy nehezen megközelíthető sziklás szakaszról kellett biztonságba juttatniuk. A túrázót hordagyra fektették, majd óvatosan lehozták a meredek lejtőről. A szállítás ezután terepjáróval folytatódott a legközelebbi műútig, ahol már a mentőszolgálat munkatársai várták a sérültet. A Mátra népszerű kirándulóhely, ugyanakkor a hegyvidéki utak fokozott körültekintést igényelnek. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy mindig a terepnek megfelelő felszereléssel induljanak útnak, és baleset esetén azonnal kérjenek segítséget. Az elmúlt napokban a nógrádi rendőrök több alkalommal intézkedtek kábítószerterjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. A rétsági egyenruhások szátokon állítottak meg egy autót, melynek utasterében és a sofőrnél összesen csak nem 37 gram porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kálói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások. Egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A Bátony terenyei egyenruhások közvetlenül a kapitányság mellett egy autójában bódultan alvó férfira bukkantak. A 21 éves Mátra verebélyi fiatal kocsijában, egy zacskóban 23 g kristályos anyagot találtak, amelyen a gyors teszt azonnal kimutatta a kábítószert. Rendkívüli terhelést jelent Dunakeszin az önkormányzatnak a megnövekedett számú közérdekű adatigénylés. A hivatal jelezte, az elmúlt napokban 15 különböző témában érkeztek ilyen megkeresések, amelyek sok esetben több mint 10 kérdést tartalmaznak, így megválaszolásuk több iroda összehangolt munkáját igényli. Hozzátették, ezek teljesítése törvényben előírt szigorú határidős kötelezettség, ezért sok esetben megelőzik a többi hivatali teendőt. Ennek következtében viszont egyes lakossági ügyek, például a kátyuk javítása, a közvilágítási hibák elhárítása vagy más városüzemeltetési feladatok a szokásosnál lassabban realizálódhatnak. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár 1000-szer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. Már csak holnapig jelentkezhetnek az U14-es, U16-os és U18-as tornákra azok a kézilabda csapatok, amelyek szeretnének részt venni a 26. strand kézilabda bajnokság Salgótarjáni kvalifikációs hétvégéjén. A július 24-én kezdődő válogató egyben az európai strand kézilabda sorozat, vagyis az EBT torna része is lesz.
8: Időjárás.
6: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
8: Közlekedés.
6: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
9: Megafon.
10: Nagyot szól.
12: Indul az újabb óra, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál, egy igazán könnyed nyárias hangulatú dal következik. Tószendály 2022-ben megjelent Charlie című száma egy vidám diszkós funkos popdal, amelyet az énekesnő a saját labradoráról nevezett el. A történet szerint Los Angelesben turnézott, és azon gondolkodott, hogy vajon mi csinálhat otthon a kutyája Charlie. Ebből az ötletből született ez a dal, jön tehát Tószendály Charlie, majd folytatja a Well Hello a 17 című számával a 2000-es évek emlékeit, az első szerelmeket, a nyári kalandokat és a gondtalan fiatalság érzését idézi meg. Jön tehát előbb a Tonsendai, majd a Well Hello itt a Megafonban.

Minden idők legnagyobb slágerei pörögnek tovább a Megafonban, most pedig szóljon egy nagyszerű dal a mai névnaposoknak és születésnaposoknak. Ma a Walterek, Máriák és Kármenek ünneplik a névnapjukat, a Walter német eredetű név uralkodó sereget jelent. Bibliai név a Mária, eredeti héber formája a Miriam volt. A Kármen héber spanyol eredetű név, jelentése Kármelhegyi, illetve kert. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok Önöknek!

filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig karatekölyök, legendák, Jackie Chan-nal a főszerepben. A kung fu mesterei legyőzhetetlenek, de a mesterek ritkák, hosszú és fáradtságos út vezet a csúcsra, és általában kell hozzá egy mester. A fiatal és szuper tehetséges kungfus Li Feng és az édesanyja egy családi tragédia után kénytelen Pekingből New Yorkba költözni. A srácot egyszerre gyötri a maga mögött hagyott múlt és az új környezet. Új osztálytársaival nem találja meg a hangot, folyton bajba keveredik, bármit csinál, botrány és felfordulás kíséri. Amikor egy új barátja bajba kerül, ő azzal segít rajta, hogy indul egy karate bajnokságon. De ehhez nem elég jó. Az edzője, Mr. Han segítségül hívja az eredeti karatekölyköt, és kettejük segítségével Li két stílust keverve próbál helytállni a harcművészek között a végső nagy összecsapás során. Hogyha látták az 1984-es karatekölyök filmet, akkor ezt is érdemes megnézni. Ez nem más, mint a legendák Jackie Chan-nal a főszerepben.

Megafon. Nagyot szól!

0: kirakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
8: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
9: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
10: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és békönnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
11: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
12: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
13: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
12: Horizontablak.hu.
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
16: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
17: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
20: Christopher Nolan filmje.
19: Mondd el, mire emlékszel.
20: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Szendi Hajni.
22: Hírek.
21: A
2: Az elmúlt napokban a nógrádi rendőrök több alkalommal intézkedtek kábítószerterjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. A rétsági egyenruhások Szátokon állítottak meg egy autót, melynek utasterében és a sofőrnél összesen csak nem 37 gram porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kállói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások. Egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A bátonyterenyei egyenruhások közvetlenül a kapitányság mellett egy autójában bódultan alvó férfira bukkantak. A 21 éves Mátra Verebély fiatal kocsiában egy zacskóban 23 g kristályos anyagot találtak, amelyen a gyors teszt azonnal kimutatta a kábítószert. Már csak holnapig jelentkezhetnek az U14-es, U16-os és U18-as tornákra azok a kézilabda csapatok, amelyek szeretnének részt venni a 26. strand kézilabda bajnokság Salgó-Tarjáni kvalifikációs hétvégéjén. A július 24-én kezdődő válogató egyben az európai strand kézilabda sorozat, vagyis az EBT torna része is lesz. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik a közeljövőben építkezésbe vagy lakásfelújításba kezdenek, ugyanis jelentősen emelkedik az építőipari minimális rezsióra, írja a 24.hu a magyar közlönyre hivatkozva. A közzétett adatokból kiderül, az áfa nélküli legkisebb óradíj 16%-kal nő, így a korábbi 6764 forintról 7830 forintra emelkedik. Az új szabályozás már ezen a héten életbe lép. A rendelet indoklása szerint a módosítás a legfrissebb béradatok, a növekvő közterhek és az ágazati számítások miatt volt szükség. A szakmai szervezetek szerint ráadásul csak ezen a szinten biztosítható a megfelelő minőségű építőipari szolgáltatás. Életét vesztette egy 70-es éveiben járó angol férfi, miután szarvasmarhák támadtak rá, Norfolki birtokán, írja a 24.hu. Bár a szarvasmarhákat a többség jámbor állatnak tartja, a szakértők figyelmeztetnek, a hasonló esetek egyáltalán nem egyedülállóak. A főszezonban havonta átlagosan 20-30 olyan incidenst jelentenek, amikor a jószágok üldözőbe vették a megfélemlítették, vagy megtiporták a gondozóikat. Az elmúlt két évben összesen 5 halálos kimenetelő tehén támadást regisztráltak az Egyesült Királyságban. Új Gyűrűk Ura film készül, amelyet az egykori Gollumot alakító Andy Serkis rendez. Ráadásul a főszerepet is ő játssza majd el. A történet a címszereplő múltjára és lélektanára fókuszál, az események pedig a Hobbit és a Gyűrűk Ura cselekmények között játszódnak. A színész rendező reagált azokra a kritikákra is, miszerint az eddig bejelentett kulcsszerepeket kizárólag fehérbőrű színészek kapták. Serkis elmondta, a produkció igyekszik figyelembe venni a korábbi észrevételeket, de a szerepeket nem pusztán a megfelelési kényszer miatt szeretnék kiosztani. Bár már két hete ment férhez Taylor Swift, az 1000 fős esküvőről még mindig újabb és újabb részletek derülnek ki. Most egy ismert sportkommentátor beszélt a megnyező kulisszatitkairól. Elárulta, a vendégeknek tilos volt telefont használniuk, így sem fotók, sem feljegyzések nem készülhettek az eseményen. Hozzátette, az énekesnő kreativitása az ünneplés minden pontján érződött, és Taylor Swift ugyanolyan precizitással és látványossággal szervezte meg a nagynapot, mint a stadion turnéit.
21: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
22: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
23: Nyékiautóház.hu.
24: Közlekedés.
2: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
25: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
27: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
28: Megafon.
29: Nagyot szól.
30: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

Könyvajánló rovat a kirakatban, benne pedig Nikola Halltól a reflexológia titkok nélkül. Egy nagyon jó kis könyvről van szó, amelyből megtanulhatjuk a lábfej és a kéz masszírozásának technikáját, melynek segítségével meggyógyíthatjuk a szervezetben fellépő egyensúlytalanságokat. A titkok nélkül sorozatban egyedülálló módon egymás mellett megtalálható az elmélet és a gyakorlat. Az egyes témaköröket átfogó és világos magyarázatok teszik érthetővé. A módszerek alkalmazásának legjobb módját is megismerhetjük. Ismerteti a kéz és lábfej reflexzónáit és ezek szakszerű masszírozásának technikáját, a legkülönbözőbb korosztályok panaszainak csökkentésében nyújt segítséget. Érdemes tehát beszerezni a reflexológiát, a titkok nélkül sorozat egyik kiváló kiskönyvét.

Minden idők legnagyobb slágerei között Madách mozis ajánló a kirakatban, a Balassagyarmati mozi mai ajánlójával folytatjuk, mit érdemes ma megnézni. Például délután 2-től a Kis Nikolá nyaral című családi vígjátékot, vagy az Odüsszeiát 2-től 5-től és 8-tól, Vajana 2-től 2D-ben, 5:30-től és 6-tól 3D-ben, Minyonok és szörnyek 3-tól 2D-ben, 7:30-től 3D-ben. A Toy Story 5. részét is megnézhetik 3D-ben 4 órától. Vadász idén 2, egy francia vígjáték, szintén 4-től. 6-kor vetítik a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilmet, a Kreml mágusa, a leleplezés napja, és a megszállottság este 8-tól lesz a Balassagyarmati Madách moziban. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította.
3: OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
9: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
13: Christopher Nolan filmje.
12: Mondd el, mire emlékszel.
13: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
9: Odüsszeia a mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: 14 óra van.
14: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Szendi Hajni.
16: Hírek.
15: El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóc Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik a közeljövőben építkezésbe vagy lakásfelújításba kezdenek, ugyanis jelentősen emelkedik az építőipari minimális rezsióradi, írja a 24.hu a magyar közlönyre hivatkozva. A közzétett adatokból kiderül, az áfa nélküli legkisebb óradi 16%-kal nő, így a korábbi 6764 forintról 7830 forintra emelkedik. Az új szabályozás már ezen a héten életbe lép. A rendelet indoklása szerint a módosítás a legfrissebb béradatok, a növekvő közterhek és az ágazati számítások miatt volt szükség. A szakmai szervezetek szerint ráadásul csak ezen a szinten biztosítható a megfelelő minőségű építőipari szolgáltatás. A szlovákiai Párkányban biztonságos járdát, gyalogos átkelő helyet és buszmegállót követelnek a Danubia idős otthon lakói és látogatói. Az érintettek petíciót indítottak az ügyben, amelyet az intézmény portáján már alá is lehet írni, számolt be a részletekről az Új Szó. Az idős otthon vezetése szerint a telephelyük előtt közvetlenül életveszélyes a gyalogos közlekedés. Problémának tartják azt is, hogy a 30 kilométeres sebességkorlátozási zóna, véleményük szerint logikátlanul, éppen az intézménynél ér véget, így az autósok pont az épület előtt kezdenek el felgyorsítani. Új Gyűrűk Ura film készül, amelyet az egykori Gollumot alakító Andy Serkis rendez, ráadásul a főszerepet is ő játssza majd el. A történet a címszereplő múltjára és lélektanára fókuszál. Az események pedig a Hobbit és a Gyűrűk ura cselekmények között játszódnak. A színész rendező reagált azokra a kritikákra is, miszerint az eddig bejelentett kulcs szerepeket kizárólag fehérbőrű színészek kapták. Serkis elmondta, a produkció igyekszik figyelembe venni a korábbi észrevételeket, de a szerepeket nem pusztán a megfelelési kényszer miatt szeretnék kiosztani.
16: Időjárás.
15: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
16: Közlekedés.
15: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
18: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
17: Nagyot szól.
0: Egy igazi klub klasszikussal kezdjük az újabb órát. Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat. A brit Sigma Duo 2014-ben jelentette meg a Nobody to Love című slágerét. A drum and bass lüktetésével és fülmászó refrénjével hamar nemzetközi siker lett, több ország slágerlistájának élmezőnyébe is felkerült. Következik tehát a Sigmától a Nobody to Love, majd folytatja a sort a The Beavers és az Üzenet a lányoknak című dal. Tartsanak velem!

Gyors, természetes fejfájás csillapítók a mai életmód rovatban. A frontok, a stressz, egyes ételek és italok mind-mind kiválthatják a fejfájdalmát. De mit tehetünk? Nem vehetünk be minden egyes alkalommal fejfájás csillapítót, sőt egyáltalán nem is kellene magunkat ehhez a gyógyszerhez hozzászoktatni, hiszen vannak remek, természetes módszerek is, amelyek ugyanolyan hatékonyak, mint egyes fejfájás csillapítók, sőt, sok esetben sokkal hatékonyabbak is. Amennyiben hidratáltak vagyunk, úgy a fejfájásnak nincs sok esélye kialakulni. Az elfogyasztott víz helyreállítja az elektrolitok egyensúlyát a szervezetben, ugyanis sok esetben éppen az elektrolitok egyensúlyának felborulása okozza a panaszokat. Ha nagyon fáj a fejünk, ne a gyógyszeres szekrényben keresgéljünk, hanem menjünk ki a konyhába és igyunk egy csésze gyömbérteát. A gyömbért ősidők óta használják a fejfájás csillapítására. A benne található gyulladás csökkentő vegyületeknek köszönhetően, amelyek gátolják az úgynevezett prostaglandinok szintézisét, ami nem csak egy egyszerű fejfájást, hanem migrénes fejfájást is okozhat. A migrénes fejfájás hányingert és hányást is kiválthat, viszont a gyömbér mind a hányás, mind a hányinger csillapításában a segítségünkre lehet. Hamarosan folytatjuk a természetes fejfájás csillapítókkal, de előtte zene.

Gyors és természetes fejfájás csillapítók a mai életmód rovatban. Ha a krónikus migrénes fejfájás rendszeresen gyötör bennünket, akkor a meditáció is a segítségünkre lehet. A jóga és a meditáció enyhíti a migrén tüneteit és csökkenti a fejfájást, még akkor is, ha azt stressz okozza. A koffeinnek kiemelkedő szerepe lehet a klaszter fejfájás csökkentésében. A kávéban vagy a teában lévő koffein ugyanis csökkenti a nyomást az agyban, illetve érszűkítő hatással is rendelkezik. Egyes vitaminok és ásványi anyagok is sokat segíthetnek a fejfájás enyhítésében. A B12 vitamin pihenteti az ereket, a koenzim Q10 rendszeres fogyasztása pedig akkor lehet nagyon hasznos, ha visszatérő fejfájással küzdünk. Mivel az alvás hiány is okozhatja a fejfájást, így törekedjünk arra, hogy naponta legalább 7-8 órát aludjunk.

napjaink meg a slágerei.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Nem felel meg a valóságnak az, amit Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból. Így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolajpiacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből. El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóci Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Súlyos anyagi és belső strukturális válsággal küzd Magyarország legnagyobb karitatív szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez az ügyvezető igazgató Válasz Online-nak adott interjújából derült ki, amelyet az Index szemlézett. A szervezet élére februárban megválasztotta Hisz Miklós, arról beszélt, a felzárkózó települések program túl gyors kiterjesztése csapdába csalta a szeretetszolgálatot. A kialakult helyzet miatt jelenleg belső átvilágítások, létszámleépítések és kényszerű profiltisztítás intézkedések zajlanak. Tahisz Miklós hozzátette, a Máltai Szeretetszolgálat nem ragaszkodik a korábbi monopol helyzetéhez a felzárkóztatásban. Úgy véli, eljött az ideje annak, hogy a feladatokat és a felelősséget igazságosan újraosszák az állam, a civilek és a különböző egyházi szervezetek között. Bár már két hete ment férhez Taylor Swift, az 1000 fős esküvőről még mindig újabb és újabb részletek derülnek ki. Most egy ismert sportkommentátor beszélt a mennyező kulisszatitkairól. Elárulta, a vendégeknek tilos volt telefont használniuk, így sem fotók, sem feljegyzések nem készülhettek az eseményen. Hozzátette, az énekesnő kreativitása az ünneplés minden pontján érződött, és Taylor Swift ugyanolyan precizitással és látványossággal szervezte meg a nagynapot, mint a stadion turnéit.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
4: Időjárás.
6: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
4: A
5: közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
7: Nyékiautóház.hu.
9: Közlekedés.
6: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
13: Megafon.
14: Nagyot szól.
0: Kellemes nyári délutánt kívánok mindenkinek a továbbiakban. Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat. A következő dal, amivel kezdjük az órát, egy lendületes, nyári hangulatú popsláger. A Why Don't We 2020-ban adta ki a Fallin című számot, amely a Fiú Banda saját szerzeménye. A dal a szerelem izgalmáról, a hirtelen fellobbanó érzelmekről és az adrenalin lökethez hasonló vonzalomról szól, miközben a zenekar energikus megszólalását és vokális harmóniáit is megmutatja. Következzen tehát a Megafonban, a kirakatban a Why Don't We felvétele, a Falling.
15: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen, nothing but you and I. Can't stop my heart from beating. Why do I love this feeling? Make me a promise, tell me you'll stay with me. If I'm being honest,

kalandozunk a mai nagyvilág rovatban. Ha még nem jártak itt, akkor kezdjék a városnézést a fővárosban. Valletta több mint 6000 fős város, amely kalandos kis utcákkal, történelmi látványosságokkal és nagyon jó éttermekkel teszi felejtetetlenné a látogatást. Valletta különlegessége abban rejlik, hogy egy középkori erődre épült, ezért a szűk utcákat és a hangulatos lépcsőket járva mi is részesei lehetünk a történelemnek. Az autómentes városban az élmények állnak fókuszban, ráadásul a tenger közelsége miatt a levegő tiszta és sok panorámás kiülős hely vár mindenkit. A városban kihagyhatatlan látnivaló a Szökőkút, a Triton Szökőkút, illetve a Szent János katedrális, valamint a felső és az alsó baraka kert és a szűk utcácskák. A főváros mellett sok izgalmas felfedező sétát tehetünk a kisvárosokban is. Hamarosan folytatjuk Máltával, előtte zene.

Napi nagyvilág rovatunkban ma Máltán kalandozunk, hogyha a kötelező turista úti célok mellett a helyi érdekességekre is kíváncsiak, akkor érdemes megfigyelni Málta erkélyeit. Ugyanis olyan csipkés, színes, egyedi erkélyekre bukkanhatunk, amelyekre ezután már vadászni is fogunk Máltán. Ha pedig Málta 7000 éves történelmének nyomába erednének, és nem szeretnek a tengerparton unatkozni, akkor bátran induljanak útnak és kutassák fel a szigetcsoport UNESCO világörökségi helyszíneit, a fővárost, Valettát, illetve az őskori templomokat, valamint a hipogeumot. Valetta a nevét a Szent János lovagrend nagymesteréről, Jean Parizeau de Valettről kapta. Az erődváros, amelyet szinte kézzel építettek fel, mindössze 15 év alatt egy félszigeten található sziklákon fekszik. A felső baraka kert mindenképpen bakancslistás úti cél, innen mesés kilátás nyílik a kikötőre, ráadásul a kert tetején található ágyú sorról szoktak dísztüzet leadni. A Szent János katedrálisba is érdemes bemenni, már csak azért is, mert amellett, hogy a márvány padlózat alatt 375 lovag nyugszik, a templom leghíresebb műalkotása Caravaggio Szent János lefejezése című falfestménye. Ez tehát Málta, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Bezárom a kirakat ablakait, véget ért a műsor, de holnap ismét várom Önöket 10-től egészen délután 4 óráig. Tartsanak velem holnap is, remélem, hogy jól érezték magukat. Mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok a továbbiakban. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Afrodiziákumot keresel? Na a neted böngészt, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a főtéri szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
6: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
10: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
11: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
12: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
11: Horizontablak.hu.
13: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
13: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
15: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyéki Autóház.hu.
9: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Felhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha,

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
4: Christopher Nolan filmje.
3: Mondd el, mire emlékszel.
4: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
1: Odüsszeia a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 16 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Komoly mentőakcióra volt szükség vasárnap délután Mátra Almás közelében, miután egy kiránduló megsérült egy erdei ösvényen, és a nehéz terep miatt önerőből már nem tudta folytatni útját, számolt be az esetről a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A riasztás után a Bátony terenyei és a Pásztói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akikhez csatlakoztak az Észak-Mátra speciális mentő és önkéntes tűzoltó egyesület tagja is. Az egységeknek a sérültet egy nehezen megközelíthető sziklás szakaszról kellett biztonságba juttatniuk. A túrázót hordagyra fektették, majd óvatosan lehozták a meredek lejtőről. A szállítás ezután terepjáróval folytatódott a legközelebbi műútig, ahol már a mentőszolgálat munkatársai várták a sérültet. A Mátra népszerű kirándulóhely, ugyanakkor a hegyvidéki utak fokozott körültekintést igényelnek. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy mindig a terepnek megfelelő felszereléssel induljanak útnak, és baleset esetén azonnal kérjenek segítséget. Rendkívüli terhelést jelent Dunakeszin az önkormányzatnak a megnövekedett számú közérdekű adatigénylés. A hivatal jelezte, az elmúlt napokban 15 különböző témában érkeztek ilyen megkeresések, amelyek sok esetben több mint 10 kérdést tartalmaznak, így megválaszolásuk több iroda összehangolt munkáját igényli. Hozzátették, ezek teljesítése törvényben előírt szigorú határidős kötelezettség, ezért sok esetben megelőzik a többi hivatali teendőt. Ennek következtében viszont egyes lakossági ügyek, például a kátyuk javítása, a közvilágítási hibák elhárítása vagy más városüzemeltetési feladatok a szokásosnál lassabban realizálódhatnak. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt útzárra kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár 1000-szer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóc Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Újabb katonai csapásokat ígért az amerikai elnök Irán ellen, mindaddig, amíg a teheráni vezetés nem hajlandó újra tárgyalóasztalhoz ülni az Egyesült Államokkal. Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, a közel-keleti országnak nincs más választása, mint a megegyezés. Az elnök közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai már felvették a kapcsolatot az iráni tisztségviselőkkel. Hozzátette, amennyiben nem indulnak újra az egyeztetések, az amerikai légierő célpontjai lesznek az ország erőművei és a hídja is.
6: Időjárás.
8: Időjárás.
7: Ma túlnyomóan napos idő lesz, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 32 Celsius fok várható Balassagyarmat és a Vác térségében.
9: Közlekedés.
10: Közlekedés.
7: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.
14: Baby!

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Örömmel fogadta a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, hogy a napokban arról beszélt az élő környezetért felelős miniszter, véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Gajdos László közölte, a minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a kérdés kezelése, a biológiai módszerre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban Batki László, a civil szervezet elnöke rádiónk reggeli műsorában elmondta, egyesületük már régóta azon dolgozik a Dunakanyar térségében, hogy különféle edukációs programokkal minél több lakossal megismertesse a biológiai védekezés fontosságát és gyakorlati elemeit. Hozzátette, ebben az országos szinten is előjárnak, így a tervek között szerepel, hogy az eddigi tapasztalataikat és az oktatási anyagokat továbbítják a minisztériumnak. Az elmúlt napokban a nógrádi rendőrök több alkalommal intézkedtek kábítószerterjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. A rétsági egyenruhások Szátokon állítottak meg egy autót, melynek utasterében és a sofőrnél összesen csak nem 37 gram porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kálói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások. Egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A bátonyterenyei egyenruhások közvetlenül a kapitányság mellett egy autójában bódultan alvó férfira bukkantak. A 21 éves Mátra verebélyi fiatal kocsiában, egy zacskóban 23 g kristályos anyagot találtak, amelyen a gyors teszt azonnal kimutatta a kábítószert. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár ezerszer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. Nem felel meg a valóságnak az, amit Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból, így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolaj piacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből.
0: Közlekedés.
1: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
6: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19.

emlékkoncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzog, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
4: Christopher Nolan filmje.
3: Mondd el, mire emlékszel.
4: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Örömmel fogadta a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, hogy a napokban arról beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Gajdos László közölte, a minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a kérdés kezelése, a biológiai módszerre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban Batki László, a civil szervezet elnöke rádiónk reggeli műsorában elmondta, egyesületük már régóta azon dolgozik a Dunakanyar térségében, hogy különféle edukációs programokkal minél több lakossal megismertesse a biológiai védekezés fontosságát és gyakorlati elemeit. Hozzátette, ebben az országos szinten is előjárnak, így a tervek között szerepel, hogy az eddigi tapasztalataikat és az oktatási anyagokat továbbítják a minisztériumnak. Az elmúlt napokban a nógrádi rendőrök több alkalommal intézkedtek kábítószerterjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. A rétsági egyenruhások Szátokon állítottak meg egy autót, melynek utasterében és a sofőrnél összesen csak nem 37 gram porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kálói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások. Egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A bátonyterenyei egyenruhások közvetlenül a kapitányság mellett egy autójában bódultan alvó férfira bukkantak. A 21 éves Mátra Verebélyi fiatal kocsijában, egy zacskóban 23 g kristályos anyagot találtak, amelyen a gyors teszt azonnal kimutatta a kábítószert. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár ezerszer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. Nem felel meg a valóságnak az, amit kapitány István gazdaság és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból, így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolaj piacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből.
5: Közlekedés.
6: Közlekedés. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében. Emellett sebességmérésre lehet számítani Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Vezessenek figyelmesen!
5: És most egy újabb Mega Jó zenei óra Mega slágerekkel.
0: Mega Jó hangulatban.
7: Megafon. Nagyot szól.

0: pénzt váltanál, akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
5: Christopher Nolan filmje.
4: Mondd el, mire emlékszel.
5: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 18 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. július 16-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Örömmel fogadta a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, hogy a napokban arról beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Gajdos László közölte, a minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a kérdés kezelése, a biológiai módszerre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban Batki László, a civil szervezet elnöke rádiónk reggeli műsorában elmondta, egyesületük már régóta azon dolgozik a Dunakanyar térségében, hogy különféle edukációs programokkal minél több lakossal megismertesse a biológiai védekezés fontosságát és gyakorlati elemeit. Hozzátette, ebben az országos szinten is előjárnak, így a tervek között szerepel, hogy az eddigi tapasztalataikat és az oktatási anyagokat továbbítják a minisztériumnak. Batki Lászlót, a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület elnökét hallják.
9: Valahol már vártuk, meg számítottunk rá, mert ami idáig volt, az nem volt fenntartható már sokáig, úgyhogy egyrészt nagyon örültünk neki, mert a környezetnek is egy nagy fellélegzés lesz, meg mi is befejezhetjük ezt a gerilla harcot, amit itt idáig vívtunk, úgymond a katasztrófa védelemmel, mert itt helyben iszonyat erőforrást emésztett fel nekünk, hogy a lakosságot, meg az egyesület munkatársait vagy önkénteseit koordináljuk, hogy itt legtöbb település lefújja, vagy lemondja, vagy csökkentse a kémiai gyérítés útvonalát, szóval hetente kellett ellenőriznünk, hogy írnak-e ide ki gyérítést, aztán itt a helyi településekkel egyeztetni, hogy mondják le, ha nem akarják lemondani, akkor miért nem, és akkor a lakosságot mozgósítani, hogy nyilvánítsanak véleményt, szóval, hogy itt ilyen kicsit ilyen gerilla harcot folytattunk. Úgyhogy ez a része nagyon jó, hogy ez így megszűnik, vagy lejön rólunk.
7: Komoly mentőakcióra volt szükség vasárnap délután Mátraalmás közelében, miután egy kiránduló megsérült egy erdei ösvényen, és a nehéz terep miatt önerőből már nem tudta folytatni útját, számolt be az esetről a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A riasztás után a Bátony terenyei és a pásztói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akikhez csatlakoztak az Észak-Mátra spec

0: sofőrnél összesen csak nem 37 gram porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kálói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások. Egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A bátonyterenyei egyenruhások közvetlenül a kapitányság mellett egy autójában bódultan alvó férfira bukkantak. A 21 éves Mátra verebélyi fiatal kocsijában egy zacskóban 23 g kristályos anyagot találtak, amelyen a gyors teszt azonnal kimutatta a kábítószert. Rendkívüli terhelést jelent Dunakeszin az önkormányzatnak a megnövekedett számú közérdekű adatigénylés. A hivatal jelezte, az elmúlt napokban 15 különböző témában érkeztek ilyen megkeresések, amelyek sok esetben több mint 10 kérdést tartalmaznak, így megválaszolásuk több iroda összehangolt munkáját igényli. Hozzátették, ezek teljesítése törvényben előírt szigorú határidős kötelezettség, ezért sok esetben megelőzik a többi hivatali teendőt. Ennek következtében viszont egyes lakossági ügyek, például a kátyuk javítása, a közvilágítási hibák elhárítása vagy más városüzemeltetési feladatok a szokásosnál lassabban realizálódhatnak. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár ezerszer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. Már csak holnapig jelentkezhetnek az U14-es, U16-os és U18-as tornákra azok a kézilabda csapatok, amelyek szeretnének részt venni a 26. strand kézilabda bajnokság Salgótarjáni kvalifikációs hétvégéjén. A július 24-én kezdődő válogató egyben az európai strand kézilabda sorozat, vagyis az EBT torna része is lesz.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Csörökben, a Gödöllői úton és Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel.
2: Mega jó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: things will be alright.
1: 20 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Komoly mentőakcióra volt szükség vasárnap délután Mátra Almás közelében, miután egy kiránduló megsérült egy erdei ösvényen, és a nehéz terep miatt önerőből már nem tudta folytatni útját, számolt be az esetről a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A riasztás után a Bátony terenyei és a Pásztói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akikhez csatlakoztak az Észak-Mátra speciális mentő és önkéntes tűzoltó egyesület tagja is. Az egységeknek a sérültet egy nehezen megközelíthető sziklás szakaszról kellett biztonságba juttatniuk. A túrázót hordagyra fektették, majd óvatosan lehozták a meredek lejtőről. A szállítás ezután terepjáróval folytatódott a legközelebbi műútig, ahol már a mentőszolgálat munkatársai várták a sérültet. A Mátra népszerű kirándulóhely, ugyanakkor a hegyvidéki utak fokozott körültekintést igényelnek. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy mindig a terepnek megfelelő felszereléssel induljanak útnak, és baleset esetén azonnal kérjenek segítséget. Rendkívüli terhelést jelent Dunakeszin az önkormányzatnak a megnövekedett számú közérdekű adatigénylés. A hivatal jelezte, az elmúlt napokban 15 különböző témában érkeztek ilyen megkeresések, amelyek sok esetben több mint 10 kérdést tartalmaznak, így megválaszolásuk több iroda összehangolt munkáját igényli. Hozzátették, ezek teljesítése törvényben előírt szigorú határidős kötelezettség, ezért sok esetben megelőzik a többi hivatali teendőt. Ennek következtében viszont egyes lakossági ügyek, például a kátyuk javítása, a közvilágítási hibák elhárítása vagy más városüzemeltetési feladatok a szokásosnál lassabban realizálódhatnak. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta a megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár 1000-szer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóc Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Újabb katonai csapásokat ígért az amerikai elnök Irán ellen, mindaddig, amíg a teheráni vezetés nem hajlandó újra tárgyalóasztalhoz ülni az Egyesült Államokkal. Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, a közel-keleti országnak nincs más választása, mint a megegyezés. Az elnök közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai már felvették a kapcsolatot az iráni tisztségviselőkkel. Hozzátette, amennyiben nem indulnak újra az egyeztetések, az amerikai légierő célpont lesznek az ország erőművei és a hídja is.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Csörökben, a Gödöllői úton és Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóc Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik a közeljövőben építkezésbe vagy lakásfelújításba kezdenek, ugyanis jelentősen emelkedik az építőipari minimális rezsióradi, írja a 24.hu a magyar közlönyre hivatkozva. A közzétett adatokból kiderül, az áfa nélküli legkisebb óradi 16%-kal nő, így a korábbi 6764 forintról 7830 forintra emelkedik. Az új szabályozás már ezen a héten életbe lép. A rendelet indoklása szerint a módosítás a legfrissebb béradatok, a növekvő közterhek és az ágazati számítások miatt volt szükség. A szakmai szervezetek szerint ráadásul csak ezen a szinten biztosítható a megfelelő minőségű építőipari szolgáltatás. A szlovákiai Párkányban biztonságos járdát, gyalogos átkelőhelyet és buszmegállót követelnek a Danubia idős otthon lakói és látogatói. Az érintettek petíciót indítottak az ügyben, amelyet az intézmény portáján már alá is lehet írni, számolt be a részletekről az Új Szó. Az idős otthon vezetése szerint a telephelyük előtt közvetlenül életveszélyes a gyalogos közlekedés. Problémának tartják azt is, hogy a 30 kilométeres sebességkorlátozási zóna, véleményük szerint logikátlanul, éppen az intézménynél ér véget, így az autósok pont az épület előtt kezdenek el felgyorsítani. Új Gyűrűk Ura film készül, amelyet az egykori Gollumot alakító Andy Serkis rendez, ráadásul a főszerepet is ő játssza majd el. A történet a címszereplő múltjára és lélektanára fókuszál, az események pedig a Hobbit és a Gyűrűk Ura cselekmények között játszódnak. A színész rendező reagált azokra a kritikákra is, miszerint az eddig bejelentett kulcsszerepeket kizárólag fehérbőrű színészek kapták. Serkis elmondta, a produkció igyekszik figyelembe venni a korábbi észrevételeket, de a szerepeket nem pusztán a megfelelési kényszer miatt szeretnék kiosztani.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Csörökben, a Gödöllői úton és Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed! Reklámot hallottak.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 16-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Örömmel fogadta a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, hogy a napokban arról beszélt az élő környezetért felelős miniszter, véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Gajdos László közölte, a minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a kérdés kezelése, a biológiai módszerre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban Batki László, a civil szervezet elnöke rádiónk reggeli műsorában elmondta, egyesületük már régóta azon dolgozik a Dunakanyar térségében, hogy különféle edukációs programokkal minél több lakossal megismertesse a biológiai védekezés fontosságát és gyakorlati elemeit. Hozzátette, ebben az országos szinten is előjárnak, így a tervek között szerepel, hogy az eddigi tapasztalataikat és az oktatási anyagokat továbbítják a minisztériumnak. Batki Lászlót, a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület elnökét hallják.
2: Valahol már vártuk, meg számítottunk rá, mert ami idáig volt, az nem volt fenntartható már sokáig. Úgyhogy egyrészt nagyon örültünk neki, mert a környezetnek is egy nagy fellélegzés lesz, meg mi is befejezhetjük ezt a gerilla harcot, amit itt idáig vívtunk, úgymond a katasztrófa védelemmel, mert itt helyben iszonyat erőforrás tömésztett fel nekünk, hogy a lakosságot, meg az egyesület munkatársait, vagy önkénteseit koordináljuk, hogy itt legtöbb település lefújja, vagy lemondja, vagy csökkentse a kémiai gyérítés útvonalát, szóval hetente kellett ellenőriznünk, hogy írnak-e ide ki gyérítést, aztán itt a helyi településekkel egyeztetni, hogy mondják le, ha nem akarják lemondani, akkor miért nem, és akkor a lakosságot mozgósítani, hogy nyilvánítsanak véleményt, szóval, hogy itt ilyen kicsit ilyen gerilla harcot folytattunk. Úgyhogy ez a része nagyon jó, hogy ez így megszűnik, vagy lejön rólunk.
1: Komoly mentőakcióra volt szükség vasárnap délután Mátra-Almás közelében, miután egy kiránduló megsérült egy erdei ösvényen, és a nehéz terep miatt önerőből már nem tudta folytatni útját, számolt be az esetről a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A riasztás után a Bátony terenyei és a pásztói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akikhez csatlakoztak az Észak-Mátra speciális mentő és önkéntes tűzoltó egyesület tagja is. Az egységeknek a sérültet egy nehezen megközelíthető sziklás szakaszról kellett biztonságba juttatniuk. A túrázót hordagyra fektették, majd óvatosan lehozták a meredek lejtőről. A szállítás ezután terepjáróval folytatódott a legközelebbi műútig, ahol már a mentőszolgálat munkatársai várták a sérültet. A Mátra népszerű kirándulóhely, ugyanakkor a hegyvidéki utak fokozott körültekintést igényelnek. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy mindig a terepnek megfelelő felszereléssel induljanak útnak, és baleset esetén azonnal kérjenek segítséget. Az elmúlt napokban a nógrádi rendőrök több alkalommal intézkedtek kábítószerterjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. A rétsági egyenruhások Szátokon állítottak meg egy autót, melynek utasterében és a sofőrnél összesen csak nem 37 gram porszerű drogot találtak. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a sofőrt és utasát. A pásztói rendőrök egy kálói lakásból állítottak elő egy 29 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy huzamosabb ideje kábítószert vásárolt, majd adott el a helyieknek. Jobbágyiban is intézkedtek az egyenruhások. Egy helyi férfinál kiporciózva 18 g kristályt, több mint 3 g marihuánát és tablettákat találtak. A Bátony terenyei egyenruhások közvetlenül a kapitányság mellett egy autójában bódultan alvó férfira bukkantak. A 21 éves Mátra verebélyi fiatal kocsijában egy zacskóban 23 g kristályos anyagot találtak, amelyen a gyors teszt azonnal kimutatta a kábítószert. Rendkívüli terhelést jelent Dunakeszin az önkormányzatnak a megnövekedett számú közérdekű adatigénylés. A hivatal jelezte, az elmúlt napokban 15 különböző témában érkeztek ilyen megkeresések, amelyek sok esetben több mint 10 kérdést tartalmaznak, így megválaszolásuk több iroda összehangolt munkáját igényli. Hozzátették, ezek teljesítése törvényben előírt szigorú határidős kötelezettség, ezért sok esetben megelőzik a többi hivatali teendőt. Ennek következtében viszont egyes lakossági ügyek, például a kátyuk javítása, a közvilágítási hibák elhárítása vagy más városüzemeltetési feladatok a szokásosnál lassabban realizálódhatnak. Nagymaroson a Fehérhegy utca egyik szakaszán pénteken reggel 8 és déli 12 óra között járdabetonozás miatt utcára kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy autóikkal ebben az időszakban kerüljék el az érintett területet. Patakon megkezdődött az önkormányzat épületének tetőfelújítása. A munkálatok ideje alatt a posta megszokott útvonalon nem közelíthető meg. A község vezetése ezért arra kéri a lakókat, hogy a postai ügyintézéshez a konyha melletti baloldali utat használják. Gödön még biztonságosabbá vált a gyalogos átkelőhely a Pesti út és a Köztársasági út kereszteződésénél. A polgármester közlése szerint újabb fényjelzők segítik, hogy a gyalogosok átkelési szándéka akkor is jól látható legyen, ha egy kanyarodó autó eltakarná a fényoszlopot. Kammerer Zoltán kiemelte, a legfontosabb időszakokban naponta akár 1000-szer is használják ezt a kereszteződést, így az új berendezés fontos lépés a helyi közlekedés biztonságáért. Már csak holnapig jelentkezhetnek az U14-es, U16-os és U18-as tornákra azok a kézilabda csapatok, amelyek szeretnének részt venni a 26. strand kézilabda bajnokság Salgótarjáni kvalifikációs hétvégéjén. A július 24-én kezdődő válogató egyben az európai strand kézilabda sorozat, vagyis az EBT torna része is lesz.
0: Közlekedés.
1: Közlekedés. Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Csörökben, a Gödöllői úton és Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
0: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
0: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Nem felel meg a valóságnak az, amit Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból, így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolajpiacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből. El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóc Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Súlyos anyagi és belső strukturális válsággal küzd Magyarország legnagyobb karitatív szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez az ügyvezető igazgató Válasz Online-nak adott interjújából derült ki, amelyet az Index szemlézett. A szervezet élére februárban megválasztotta Hisz Miklós, arról beszélt, a felzárkózó települések program túl gyors kiterjesztése csapdába csalta a szeretetszolgálatot. A kialakult helyzet miatt jelenleg belső átvilágítások, létszámleépítések és kényszerű profiltisztítási intézkedések zajlanak. Tahisz Miklós hozzátette, a Máltai Szeretetszolgálat nem ragaszkodik a korábbi monopol helyzetéhez a felzárkóztatásban. Úgy véli, eljött az ideje annak, hogy a feladatokat és a felelősséget igazságosan újraosszák az állam, a civilek és a különböző egyházi szervezetek között. Bár már két hete ment férhez Taylor Swift, az 1000 fős esküvőről még mindig újabb és újabb részletek derülnek ki. Most egy ismert sportkommentátor beszélt a mennyező kulisszatitkairól. Elárulta, a vendégeknek tilos volt telefont használniuk, így sem fotók, sem feljegyzések nem készülhettek az eseményen. Hozzátette, az énekesnő kreativitása az ünneplés minden pontján érződött, és Taylor Swift ugyanolyan precizitással és látványossággal szervezte meg a nagy napot, mint a stadion turnéi.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Csörökben, a Gödöllői úton és Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 17-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásról ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekkel csalók próbálják megvezetni a gyanútlan címzetteket, figyelmeztet az Országos Rendőrfőkapitányság. A megtévesztő SMS-ekben valamilyen közlekedési jogsértésre hivatkoznak a bűnözők, és a befizetéshez egy adathalász linket is mellékelnek. Ez a hivatkozás egy olyan hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség hivatalos ügyintézési felületét utánozza, hogy így szerezzék meg az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A hatóságok nyomatékosan kérnek mindenkit, ha ilyen üzenetet kap, ne kattintson a linkre, ne adja meg az adatait, hanem azonnal törölje az SMS-t. Kendőzetlenül elmondta a véleményét Kökény Attila a Megasztárról. Az énekes, aki annak idején éppen ebben a tehetségkutatóban lett országszerte ismert, egy beszélgetésben kijelentette, mindaz, ami korábban értéket képviselt a műsorban, mára elveszett a számára, és azokra a dolgokra sem tud már büszke lenni, amelyekre egykor az volt. Hozzátette, az ő szereplése idején a produkció még valódi minőséget közvetített, ám a mostani szériákról és az ott zajló eseményekről már egészen más a véleménye.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekkel csalók próbálják megvezetni a gyanútlan címzetteket, figyelmeztet az Országos Rendőrfőkapitányság. A megtévesztő SMS-ekben valamilyen közlekedési jogsértésre hivatkoznak a bűnözők, és a befizetéshez egy adathalász linket is mellékelnek. Ez a hivatkozás egy olyan hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség hivatalos ügyintézési felületét utánozza, hogy így szerezzék meg az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A hatóságok nyomatékosan kérnek mindenkit, ha ilyen üzenetet kap, ne kattintson a linkre, ne adja meg az adatait, hanem azonnal törölje az SMS-t. Kendőzetlenül elmondta a véleményét Kökény Attila a Megasztárról. Az énekes, aki annak idején éppen ebben a tehetségkutatóban lett országszerte ismert, egy beszélgetésben kijelentette, mindez, ami korábban értéket képviselt a műsorban, mára elveszett a számára, és azokra a dolgokra sem tud már büszke lenni, amelyekre egykor az volt. Hozzátette, az ő szereplése idején a produkció még valódi minőséget közvetített, ám a mostani szériákról és az ott zajló eseményekről már egészen más a véleménye.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a Tisza kormány, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi Dávid a parlamentben július 7-én mutatta be a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tervezet szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. A cél az, hogy minél több pénzt fordíthassanak a vasút megújítására, ennek szellemében dolgoznak a 10 évnél is hosszabb távú Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén. Vitézi Dávid kiemelte, bár az infrastruktúra terén is bőven van feladat, ez a törvényjavaslat most elsősorban a járműparkra és a szolgáltatás színvonalára koncentrál. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. A hírt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói közölték. Tájékoztatásuk szerint tavaly egy helyi lakos hívta fel a figyelmüket a kisbéri alsó temetőben lévő katonasírokra. Egy helyi sírásó ráadásul arról számolt be, hogy még 2018-ban egy civil temetés előkészítésekor nagy mennyiségű katonai felszerelést és csontokat talált a földben. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatra Budapestre szállították. A hősi halottakat a tervek szerint ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra a Fiumei úti sírkert 50